Cantus in Memoriam Benjamin Britten, Arvo Pärt zeneművét a Lipcsei Gewandhaus zenekar adta elő. Pärt művében a hangok monotóniája, az ismétlődés, a szemlélődést, a gyász és az elmúlás érzését erősíti. Most Dvorák Ámol koncertje következik Isabel Faust szólójával.

Antonin Dvorák Ámol koncertjét Isabel Faust és a Lipcsei Gewandhaus zenekara adta elő, vezényelt Andris Nelsons. A német hegedű művésznő 1972-ben született, és a világ egyik legelismertebb koncert hegedűse. Természetesen ráadást is játszott, ez Nicola Matteis fantáziája volt.

A 17. századi Nicola Mateis fantáziáját játszotta Isabel Faust ráadásként. A hegedű művésznőnek számos lemeze jelent meg, díjakat nyert, és a technikai tökéletesség és az érzelmi kifejezés gazdagsága jellemzi a játékát. Ezután Sibelius második szimfóniája hangzott el.

Sibelius bémol szonatináját Eero Heinonen játszotta, előtte pedig Arvo Pärt a Hajnal csillag című zeneművét a Marian Consort szólaltatta meg. Kedves hallgatóink, most Bartók Béla muzsikája következik, a magyar parasztdalokat Markus Brönnimann átdolgozásában hallgatjuk meg.

Bartók Béla Magyar Parasztdalok ciklusát Markus Brenniman átdolgozásában a Pirámide együttes adta elő. Ez Bartóki korai ciklusa, amely a magyar népzene feldolgozására épül. Bartók a magyar népi dallamokat gyűjtötte, és zenekari, zongorás vagy kamarazenei formában is feldolgozta ezeket. 4 óra van.

Johannes Brahms opusz 83-as B-dur zongora versenye következik. A legendás koncertnek ősbemutatója Budapesten volt 1881-ben, és a szólót maga Brahms játszotta, a zenekar pedig Erkel Sándor vezényelte. Azért is legendás, mert Szergej Rachmaninov harmadik zongora versenye mellett ezt tartják a zongora versenyek legnehezebbikének. Hát hatalmas falat, mondhatom, hogy nagyon sok művésznek beletört már a bicskája. De a darab nehézségeiből azt is tudjuk, hogy Brahms milyen félelmetes pianista lehetett, hiszen ő többször eljátszotta a művét. A szólót most Ronald Breitingen játssza a Holland Rádió Filharmonikus zenekara élén.

Brahms B-dur zongora versenye hangzott el Ronald Reitigem és a Holland Rádió zenekar előadásában vezényelt Bernard Klee, aki 1936-ban született Hildesheimben, nagyon széles a repertoárja, klasszikus zenétől a 20. századi darabokig mindent vezényel. Most hallgassuk meg Francis Poulenc G-dur miséjét.

Puleng Gédur misét az Elmer Ézelerének együttes előadásában hallottuk. Puleng rendkívül termékeny zeneszerző volt, minden műfajban szívesen alkotott. Dorothy Howell 1982-ig élt, két darabját szordínos vonózenekarra írta. Nocturne és Butto Perpetuo.

Dorothy Howell kompozíciója hangzott el, két darab szordínós vonó zenekarra, a BBC szimfonikus zenekara játszott. A komponista hölgy egyébként évekig gondozta Elgar sírját, ő maga pedig a példaképe, Elgar közelében van eltemetve. Most hallgassák meg Csajkovszkij bémol szláv indulóját.

Csajkovszki szláv indulóját a BBC filharmonikus zenekara Tellőr Mongamba irányításával. Messiaen madárkatalógus ciklusának Sárga Rigó tétele következik. A komponista a Párizsi Konzervatóriumban Marcel Dupré és Paul Ducasse növendéke volt, az ő filozófiai zeneszerző osztályába pedig rengeteg helyről érkeztek növendékek.

David Louis előadásában hallottuk Olivier Messiaen muzsikáját, amely a Sárga Rigót idézte fel. A francia szerző egyszer azt nyilatkozta, hogy ő nem ütemvonal szerint komponál, megvetem még magát, az ütemet is, meg a tempót. És nem csak a katonazenét gyűlölöm, de a jazzt is, mert egyenletes lüktetése alapoz. Okegem Száve Reginája következik.

Johannes Ockeghem Salvereginnáját a Hilliard ének együttes adta elő. Ez a zeneszerző diplomáciai szolgálatot is ellátott egy időben, királyi tanácsosi címmel rendelkezett, úgy síratták el, mint a zene fejedelmét, amikor meghalt. Elisabeth Jacquet de la Guerre d'Idour szonátája következik a Nocturnóban.

Elizabeth Jacquet de la Guerra D-dur szonátáját a Musica Fiorita szólaltatta meg, vezényelt Daniela Dolci. Befejező muzsikánk ma egy brit dal lesz. Én előtte megköszönöm, hogy velünk tartottak, remélem sikerült hangulatosabbá tenni az éjszaka magányos óráit. Búcsúzik önöktől Katona Márta, Szabó Péter és Németi Attila.

0: A Notturno műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
3: Jó reggelt kívánok! Augusztus 26-án, szerdán, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Besenyei Márk. Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökjelöltjét. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója hangsúlyozta, az új hatóságnak a korrupció elleni küzdelemben több más hatósággal kell együttműködnie. Unger Anna Róza szerint a következő években nem lesznek jogerős ítéletek a vagyonvisszaszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Sárvári Nikolász, akit a Tisza frakció jelölt a szervezet élére, a hivatal egyik fő feladatának a közintézményekbe vetett közbizalom és a transzparencia megteremtését nevezte. Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta hangsúlyozta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. A törvényjavaslat emellett átláthatóbbá tenni a közbeszerzéseket, szigorítaná az átláthatósági szabályokat, jobban meg lehetne ismerni az ajánlattevők tulajdonosi hátterét, és bővülnének a közzétételi kötelezettségek is. A kedvező politikai folyamatoknak köszönhetően van mozgástere a monetáris politikának, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály az újabb alapkamatcsökkentést azzal indokolta, hogy az infláció a júniusban jelzettnél alacsonyabban alakult, a kockázati megítélés pedig kedvező maradt. A monetáris tanács 25 bázisponttal 5,5%-ra mérsékelte tegnap a jegybanki alapkamatot. Dróngyártó üzem elleni gyújtogatást hiúsított meg a rendőrség Szlovákiában. 3 külföldi ellen indult eljárás megbízásból bűnszervezetben elkövetett általános veszélyeztetés miatt. A gyanúsítottaknál nagy mennyiségű gyúlékony anyagot, mobiltelefonokat, kamerát és egy kézzel írt végrehajtási tervet foglaltak le. A hatóságok szerint, ha a terv megvalósul, rendkívül jelentős anyagi kárt és az üzem mintegy 70 alkalmazottjának sérülését is okozhatták volna. Magyarország tűzoltókkal és eszközökkel segíti Szerbiát az országot sújtó erdőtüzek megfékezésében, közölte Pósfai Gábor belügyminiszter. A kontingens 12 hivatásos tűzoltóval és 4 speciális járművel indult útnak tegnap este. Az erdőtüzek oltásában a többi között német, cseh, román és szlovák egységek is részt vesznek. Szerbiában kritikus a helyzet. A Deblibáti homokpusztán csaknem 4000 hektár égett le, ebből több mint 3100 hektár erdő. A legnehezebb helyzet Krajelvó közelében alakult ki, ahol a nehezen megközelíthető terepmi és az erős szél, valamint a sűrű füst is nehezíti a munkálatokat. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 14 és 22 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 20-22 fokot mérnek. Egyre nagyobb területen felszakadozik, csökken a felhőzet és kisüt majd a nap. Kezdetben a keleti, északkeleti tájakon, majd délután az Alpok alján is lehetnek záporok, zivatarok. A szél időnként megélénkül. Napközben általában 27-32, késő este 16-23 fok valószínű. Ennél kissé hűvösebb, a felhősebb északkeleti tájakon lehet. A Balaton jelenleg 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó pedig 25 fokos. Kedves hallgatóink, most 6 óra múlt, 4 perccel.
2: Híreket hallottak. Műsorajánló.
4: Mit lépsibben és pigelever?
1: Ma kora délután Christoph és Julian Pregardian énekel. A német apa-fia lírai tenorduót világszerte ünneplik. Generációk közötti művészeti együttműködésük egyedülálló. Most népdalokat, Schubert és Brahms vers megzenésítéseket adnak elő. Dalhangverseny. ma 12 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Az Összhang következő adásában az idei Marton Éva nemzetközi énekversenyről lesz szó.
5: Ezt a versenyt annak idején a dr. Bata Andrással terveztük. Nekem nagyon fontos volt az, hogy az énekversenynek a legtöbb része az a Zeneakadémia falain belül legyen.
1: Összhang. A zenei élet aktualitásai. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban.
6: A magyar királyság a 14. század óta kisebb-nagyobb harcokban állt az oszmánokkal.
7: Szulejmán, aki akkor trónra kerül, kifejezetten egy hódító politikát folytat.
8: Magyarországot nem egyszerűen magára hagyták, hanem elősegítették, már mint a meghatározó európai erők, hogy Magyarország összeomoljon.
9: A mohácsi vereség után tulajdonképpen nagyjából nyilvánvaló volt, hogy a magyar királyság önállóan már nem tud létezni.
10: M5 História. Mohács 500. Augusztus 29-én 20 órakor az M5 műsorán.
2: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
11: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat a Bartók Rádió 2-es stúdiójából, a mikrofonnál Fellegi Lénárd. Csík Gabriella zenei szerkesztőnek köszönhetjük a változatos és korokon átívelő melódiákat, Molnár Endre hangmérnök nevében pedig nem is hallhatnának ilyen jól bennünket. Franz Schubert Gesztúr empromptűjével indítjuk a ma reggeli összeállításunkat. Sura Cserkaszki játszik zongorán.

Sura Cserkaszki előadásában hallottuk Franz Schubert kezdúrán promptűjét. Az El Salón Mexico című Copland kompozíciót egy intézmény, egy táncterem ihletett, ami 1920-ban nyílt, keringőt, foxtrottot, tangót, paso doblét, kubai dancont lehetett itt táncolni. Egy bejárata volt, de három ajtó nyílt belőle, és akkor a kívánt zene szerint lehetett választani, hogy ki melyik terembe szeretne bemenni. 1932-ben kezdte írni a művet Aaron Copland, 36-ban fejezte be, több mexikói utat tett, és a látogatásainak az élményei alapján népi melódiák nyomán írta ezt a kompozíciót. A Detroiti Szimfonikus Zenekar Toráti Antal vezényli.

Aaron Copland volt a szerző, mexikói népi melódiák nyomán íródott a műve El Salón México. A detroiti szimfonikus zenekar Doráti Antal vezényelte. Mindössze két tételes Joseph Haydn D-dur trombita versenye, Winton Marsalis szólójával hallgatjuk az első tételt, az angol kamarazenekart Raymond Leppard vezényli, mivel Winton Marsalis nevét említettem. Mondanom kell, hogy az ő testvére, Branford Marsalis, 66 éves a mai napon, ő háromszoros Grammy-díjas amerikai szaxofonos, aki ugyanolyan lelkesedéssel játszik jazzt, mint klasszikus zenét, de most Winton Marsalis fújja tehát a trombita szólót.

0: Mint hallottuk is, különlegesen magas regisztereket írt elő a szólista számára a szerző Michael Haydn, ezért nem könnyű játszani való, de kiváló előadó, a New York-i Jazz at Lincoln Center művészeti központ zenei igazgatója Wynton Marsalis fújta a szólót, az angol kamarazenekart Raymond Leppert vezényelte, a D-dur trombita verseny első tételét hallottuk. Mindjárt 6:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Robert Schumann ámol szonátájának utolsó tételét hallgatjuk a folytatásban. A szerző intenciója lébhaftet élettel teli módon szóljon. Gidon Krémer hegedül, Márta Arkadit szongorán játszik.

Robert Schumann opusz 105-ös Ámol szonátájának harmadik tételét hallottuk Gidon Krémer hegedűn, Márta Argerich zongorán játszott az iménti felvétel. 6 perccel múlt fél hét. Sziklákká, növényekké, állatokká változtatja a szigetére tévedteket Alcina, aki a címszereplője Handel operájának. Szövevényes történet, a varázslatok miatt a szerelmesek sem bízhatnak egymásban, mert nem tudják, hogy társuk illúzió-e, de van egy varázsgyűrű, ami ellenáll a varázslatoknak, nem folytatom. A nyitányát halljuk az Alcinának, a londoni régi zene.

Alcina gonosz varázsló nőből szerelmes, tragikus hőssé avanzsál a történet szerint, a végén mégis gonosz alakként, hatalmát elveszítve nyeli el a tenger. A Handel komponálta Alcina nyitányát hallottuk, a londoni régi zeneakadémia zenekarát Christopher Hagwood vezényelte. Francia zeneszerző, zongora, művész és tanár volt Louis Farrenc a második szimfóniájából a harmadik.

Louis Ferenc volt a szerző, a második szimfóniájának harmadik tételét az Insula Orchestrával, Lawrence Sequilbi vezetésével hallottuk. Sergej Rachmaninov Ádúr románca következik a műsorrendben. Daniel Gerzenberg, Anton Gerzenberg és Lilia Zilberstein hatkezesét hallgatjuk.

Daniel és Anton Gerzenberg, illetve Lilia Zilberstein hatkezesével hallottuk Szergej Rachmaninov Ádur románcát, most Robert Schumann második szimfóniájából következzék a szkercók.

0: Robert Schumann második szimfóniájának második tételét, azaz a Scherzót hallottuk, a Stuttgarti Rádió szimfonikus zenekarát Neville Marriner vezényelte az iménti felvételem. Kedves hallgatóink, pár másodperc múlva 7 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Besenyei Márk. Meghallgatták a Vagyonvisszaszerzési Hivatal közpénzügyi elnök helyettes jelöltjeit. Nyilvánosak az Országos Mentőszolgálat kiérkezési adatai. Napos felhős idő lesz, elszórtan záporokkal, most pedig következnek a részletek. Meghallgatta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közpénzügyi elnök helyettes jelöltjeit az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. 5 jellemzően adóigazgatási, valamint vám és pénzügyel, illetve közvagyonvédelemmel foglalkozó szakember mondta el véleményét és koncepcióját. A bizottság ma a nyomozati elnök helyettes jelölteket hallgatja meg. Hivatalában fogadta a legfőbb ügyészség átmeneti vezetőjét a köztársasági elnök. A találkozót Baka András államfő kezdeményezte, mivel Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész megbízatása lemondása miatt tegnap megszűnt, utódja megválasztásáig Lajtár István vezeti az ügyészi szervezetet. Megműtötték a hétfőn balesetet szenvedett Gripen vadászrepülőgép pilotáját. A beavatkozás sikeres volt, a katona várhatóan teljesen felépül. A baleset körülményeit külföldi szakemberek bevonásával vizsgálják. Nyilvánosak az Országos Mentőszolgálat kiérkezési adatai. A statisztikák országos, budapesti és regionális bontásokban sürgősségi kategóriánként is elérhetők és havonta frissülnek. Az előzetesen bemutatott júliusi adatok szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában országosan csaknem 26, Budapesten kicsivel több mint 24 percen belül érkezett ki a mentő. Balatoni agroturisztikai együttműködési hálózatot hoztak létre a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kezdeményezésére. A szakmai szervezetekkel, vendéglátóhelyekkel, szállodákkal és önkormányzatokkal kialakított együttműködés célja, hogy a szakemberek közös tudásukkal a Balaton turisztikai vonzerejét erősítsék. Tar Béla életművelőt tiszteleg a budapesti Art Plus Cinema. Szeptember 1-től 7-éig minden este a rendező filmjeiből láthatnak válogatást az érdeklődők. A retrospektív sorozat az 1979-es Családi tűzfészektől Tar Béla utolsó rendezéséig a 2011-ben bemutatott A torinói ló című alkotásig tekinti át a művész pályáját. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 14 és 22 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 20-22 fokot mérnek. Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, kezdetben a keleti, észak-keleti tájakon, majd délután az Alpokaján is lehetnek záporok, zivatarok. A szél időnként megélénkül, napközben 27-32, késő este 16-23 fok valószínű.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Egyházzenei ritkaságok a Magyar Rádió művészeti együtteseinek koncertjén. Az évad nyitó estjén, melyen Telemann, Bach és Scarlatti műveit hallhatja a közönség, Héja Domonkos Liszt díjas karmester és Tóka Ágoston orgonaművész működik közre. Találkozzunk szeptember 2-án a Mátyás templomban a rádiózenekar és énekkar nyitó hangversenyén. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrm.jegy.hu.
4: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
6: Augusztus 28-a és szeptember 5-e között ismét Haydenum Eszterháza Fesztivál. A régi zene ünnepe Haydn egykori otthonában, a Fertődi Eszterházi kastélyban várja a közönséget historikus koncertekkel, koncertszerű opera előadással és világhírű művészekkel. Részletes program haydenum.com.
1: Zenei élmények a Várkert Bazárban. A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának Zenében szabadon című különleges estje és Szentpéteri Csilla virtuóz koncertje gondoskodik a felejthetetlen nyári hangulatról. Búcsúztasd zenével a nyarat. Részletek várkertbazár.hu.
7: Minden neves énekesnek volt egy első nagy pillanata. A Zeneakadémia Marton Éva nemzetközi énekversenye sok ilyen pillanatot gyűjt össze. Élő fordulók a Solti teremben augusztus 30-ától, nagy zenekari döntő szeptember 5-én a nagy teremben, gála koncert másnap az Operaházban. Legyen ott, amikor a jövő opera csillagai megszületnek.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Ma kora délután Christoph és Julian Pregardian énekel. A német apa-fia lírai tenorduót világszerte ünneplik. Generációk közötti művészeti együttműködésük egyedülálló. Most népdalokat, Schubert és Brahms vers megzenésítéseket adnak elő. Dalhangverseny. Ma 12 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Ma este az Amadinda ütőegyüttes muzsikál. A Kossuth és Liszt Ferenc díjas zenekar kortárs szerzők alkotásainak népszerűsítésével vívta ki a zeneszeretők elismerését. Műsorukon most főleg a tradicionális afrikai és indonéz zenéből merítenek. 1998-as felvétel a Thália Színházból, ma 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Köszöntöm a most adásba kapcsolódó hallgatókat. Fellegi Lénár továbbra is a mikrofonnál, Csík Gabriellának köszönhetjük a zenéket. Ő állította őket hadrendbe, és Molnár Endre a hangmérnök. Liszt Ferenc pedig az a zeneszerző, akinek 6. magyar rapszódiáját hallgatjuk picit több mint 6 percig. Cifra György az előadó.

Cifra György játszotta Liszt Ferenc 6. magyar rapszódiáját. Georg Philipp Telemann G-dur oboa versenyéből, kérem hallgassák meg az utolsó két tételt, Néle Fertommen játssza a szólót a Musica Gloria felvételén.

Véle Fertomen szólójával és a Muzika Gloria felvételén hallottuk Georg Philipp Telemann G-dur oboa versenyének harmadik és negyedik tételét. Most pedig az Abegg trió játssza Ludwig van Beethoven B-dur trióját.

Ludwig van Beethoven B-dur trióját az Abegg trióval hallottuk. A salzburgi ünnepi játékokon vehetett át kitüntetést Márta Argerics. A Festspielnál mit Rubinen kitüntetéssel ismerték el Márta Argerics zongoraművészt a salzburgi ünnepi játékokon. A díjat a fesztivál vezetősége és Axel Hiller koncertekért felelős igazgató adta át a Renaud Capuçonnal közös augusztusi 21-i koncertje után. Hatalmas megtiszteltetés számunkra ezt az elismerést Márta Argericsnek átadni. Rendkívül hálásak vagyunk, hogy már 55 éve fűzi szoros művészi kötelék az ünnepi játékokhoz. A zongora nagyasszony minden egyes fellépésével egyedülálló, felejthetetlen pillanatokat teremt, méltatta a művésznőt a fesztivál igazgatósága. Márta Argerics 1971-ben debütált Salzburgban, amikor a prágai cseh filharmonikusok kíséretében Claudio Abbado vezényletével lépett színpadra. Most játékát a Montreali Szimfonikus Zenekarra Charles Dutoit vezényletével hallgatjuk. Szergej Prokofjev első zongora versenyének első tételének szólóját játssza.

0: Tárgerit szólójával hallottuk Szergej Prokofjev első zongora versenyének első tételét, Charles Dutoit vezényelte a Montreali Szimfonikus Zenekart. 8:08.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Különleges műre és annak megszólaltatására hívom fel a figyelmüket a folytatásban. Korának nagy hatású zeneszerzője volt Antonio Caldara. Bár olasz barokk komponista volt, élete jelentős részét Bécsben töltötte, munkássága hatással volt az önálló német nyelvű opera kialakulására. Bach is buzgón tanulmányozta műveit, sőt, átiratokat is készített belőlük. Telemann fiatalkori egyházi és hangszeres zenéjét Caldara művei alapján komponálta, sőt, Haydn, Mozart, Beethoven és Brahms is gyűjtötte műveit. Most szombaton, 18 órai kezdett el, koncert a templomban, Antonio Caldara, Szent István Magyarország első királya oratóriuma csendül fel az Óbudai Református templomban, a Savaria barokk zenekart német Pál vezényli. Az oratórium történelmünk egyik nagy fontosságú pillanatát, a pogányság után a keresztény hit felvételét, a nyugati keresztény országokhoz való csatlakozását, a Vatikán jó indulatának elnyerését dolgozza fel államalapító nagy királyunk Szent István belső vívódásainak, tépelődéseinek tükrében. István az államalapító Szent Király történetének megzenésítésére Antonio Caldara 1712-ben Bécsben kapott felkérést, megbízója III. Károly magyar király, később német-római császár, 11. Kelemen pápának kívánt ezzel ajándékot adni, általa is segítve császárságának megerősítését. Szent István Jekl László lesz, Gizella királyné Ducanóra, Anasztázió, Maastricht főpap, Kéringer László, Erasztó alattvaló Fülep Máté. A Savaria barokk zenekar tehát német Pál vezényli. A mű első tételét halljuk kedvcsinálóként.

A Savaria barokk zenekart német Pál vezényelte, mint ahogyan most szombaton 18 órától a koncert a templomban sorozatban. Antonio Caldara volt a szerző, oratórium Szent Istvánról, Magyarországon.

József Haydn napszak szimfóniái közül a hatodik, azaz a reggel szimfónia első tétele szólt. A Magyar Kamara Zenekar hangversenymestere Tátrai Vilmos volt a felvételen. 3 perc múlva lesz 3:48. Antonin Dvorák F-dur amerikai vonós négyeséből következzen a 3. tétel a Bartók vonós négyessel.

A Bartók vonós négyessel hallottuk Dvorzsák Evdur amerikai vonós négyesként ismert művének harmadik tételét. Csak most érkeztek hozzám SMS-ek, többen írták, hogy milyen jó volt a Haydn reggel szimfónia szignálként korábban. Johann Sebastian Bach 11. kantátája, abból következik ária, Nancy Argenta énekel.

Nancy Argenta énekelt, a Monteverdi kórust és az angol barokk szólistákat is hallottuk. Johann Sebastian Bach 11. kantátájából szólt ária, azaz a mennybe meneteli oratóriumból hallottunk részletet. Giovanni Paisiello S-dur koncertójának harmadik tétele következik. Ugo Orlandi játsza a szólót, a venétói szólistákat Claudio Simone vezényli.

Ugo Orlandi mandolin játékát hallottuk. Giovanni Paisiello volt a szerző, az Esdur koncertó fináléja szólt a venétói szólistákkal Claudio Simone vezetésével az imént. Eredetileg Boldogság címmel mutatták be Jerevánban Aram Hacsatúrján művét, amit Kajerneként ismer a világ. A premier után ugyanis átdolgozta a szerző a művet. Most a szőnyegszövő jelenetet hallgatjuk a balettből. A Barmes Sinfoniettát Kirill Karabics vezényli.

0: Bár viszonylag picin helyszínen volt a Guyana premierje, de a zene és a tánc együttes hatása fiatalosan szólva nagyot szólt, így lett népszerű a Guyana. A szőnyeg szövő jelenetet hallottuk. A Bormes szimfóniettet Kirill Karabics vezényelte. Pontosan 8 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok! A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Besenyei Márk. Szigorítaná az átláthatósági szabályokat a kormány. Elkészültek a Népliget megújításának tervei. Folytatódik a változékony idő, elszórtan záporokkal. Jönnek a részletek. Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta hangsúlyozta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magán és a kockázati tőke alapok mögött. Emellett átláthatóbbá tennék a közbeszerzéseket is, és szigorítanák az átláthatósági szabályokat. A cél, hogy jobban meg lehessen ismerni az ajánlattevők tulajdonosi hátterét. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását nem szabad elsietni, mert egy jól működő, független intézményt kell létrehozni, mondta a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Pardavi Márta szerint a hivatal várhatóan 150-200 emberrel dolgozik majd, és mindegyiküket pályázat útján választják ki, ami időigényes folyamat. Hozzátette, fontos, hogy a múlt feltárása mellett a tanulságokat is levonják. A hivatal 3 elnök jelöltjét és 5 közpénzügyi elnök helyettes jelöltjét tegnap hallgatta meg az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság, ma a nyomozati elnök helyettes jelölteket hallgatják meg. A valódi versenynek köszönhetően több mint 41 milliárd forintot tudnak megtakarítani a MÁV csoport és a Magyar Közút közös gépjármű beszerzésénél, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a két szervezet több mint 4100 darab új jármű 4 éves tartós bérletére, valamint flotta kezelésére keresett megoldást. A nyertes ajánlatok végösszege kevesebb, mint 48 milliárd forint lett, ami jóval elmarad a becsült 89 milliárdos értéktől. A szórakozás és az aktív pihenés tere lehet a megújuló Népliget, mondta Vince Miklós építészeti kritikus a Kossuth Rádió reggeli műsorában. A nyárra elkészült koncepció alapján kávézó, játszótér és kutyafuttató is helyet kapna benne. A több évig tartó milliárdos fejlesztés része lenne a faállomány növelése és az öntözéshez szükséges hálózat kiépítése is. Retrónapot tartanak a hétvégén a budapesti Memento Parkban. A többi között régi autókkal, rendhagyó tárlatvezetéssel és vetélkedővel is várják a látogatókat szombat este és vasárnap egész nap. Az érdeklődők megismerhetik a szocializmus időszakának legkülönlegesebb bűnügyeit, KGST piac néven pedig retró garázsvását szerveznek a Szoborparkban. Egy meghibásodott vidámparki hintán rekedt több ember Hamburgban. A szerkezet műszaki hiba miatt hirtelen megállt, a rajta tartózkodó 23 látogató csak nem 3 órán át lengett a magasban. Éjfél után nem sokkal a körhinta újra elindult, és az utasok sértetlenül a tűzoltók segítsége nélkül le tudtak szállni róla. A hiba okát még vizsgálják. Végül az időjárásról. Jelenleg 16 és 23 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 21-23 fokot mérnek. Itthon egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, kezdetben a keleti, észak-keleti tájakon, majd délután az Alpok alján is lehetnek záporok, zivatarok. A szél időnként megélénkül, napközben általában 27-32, késő este 16-23 fok valószínű. Ennél kissé hűvösebb északkeleten lehet. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló.
3: Ma kora délután Christoph és Julian Pregardian énekel. A német apa-fia lírai tenorduót világszerte ünneplik. Generációk közötti művészeti együttműködésük egyedülálló. Most népdalokat, Schubert és Brahms vers megzenésítéseket adnak elő. Dalhangverseny. Ma 12 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Csütörtök kora délután a Magyar Vonós négyes játszik. Az 1969-es archív zeneakadémiai felvételen a világhírű 1935 és 1972 között működő együttes eredeti felállása szól, akik jelentős szerepet vállaltak a magyar kamarazene és különösen Bartók Béla műveinek nemzetközi népszerűsítésében. Hangverseny különlegességek. Csütörtökön 13 órakor a Bartók Rádióban.
4: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek. Hallgassa ön is az új Kossuth Rádiót.
3: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Hat perc elmúlt 8 óra.
3: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Fellegi Lénárd. Aki válaszol,
5: Sógor Tamás, és szeretettel köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit.
0: Én is köszöntöm szeretettel. Örülök, hogy tudunk együtt játszani. Én úgy emlékszem, hogy rutinos játékossal van dolgom, úgyhogy már mondhatom is, hogy mi lesz a lebonyolítás. Ha három kérdésre tudja a választ, akkor egy válogatást nyerhet az MTVA archívumából. Kincses Veronika énekel, Mihály András vezényel a felvételeken, és ez egy dupla CD. Hogyha a negyedik kérdésre is helyesen válaszol, akkor az Óbudai Dunyumbuja zenekar és Tóka Ágoston orgonaművész hangverseny ének felvételét hallhatja, Peters és Brahms Beethoven műveiből. Rögtön fel is teszem az első kérdésünket, és innentől már tudjuk, mi lesz a vezérfonal. A mai játék főszereplője egy zeneszerző, akinek a neve örökre bevésődött a balettirodalomba. Noha az elsőként idézett műve nem lett azonnali siker, ma a balettirodalom egyik leggyakrabban játszott darabja. Ebből a műből idézünk elsőként a kérdés, hogy ki ez a zeneszerző és mi a mű címe.

0: Szerintem a rövid részlet elegendő volt, hogy meg tudja mondani, hogy ki a szerző és mi a mű címe.
1: Igen, a zeneszerző Piotr Iljics Csajkovszki, és a Hattyúk tavából hallottunk részletet.
0: A londoni fesztivál zenekart Alberto Lizio vezényelte, az első kérdésre helyesen válaszolt Tamás. A színpad világának hatása akkor is tetten érhető Csajkovszki zenéjében, amikor nem kifejezetten színpadi művet komponál. A másodikként idézett nyitány fantáziát, akár szimfonikus költeménynek is nevezhetnénk, ihletője egy Shakespeare dráma, a kérdés az, melyik?

0: Azt hiszem, hogy Csajkovszkinál több művet is említhetnénk, ami Shakespeare mű alapján készült, de szerintem a bejátszás alapján megmondja nekünk, hogy melyik volt ennek az ihletője.
1: Igen, hát ez nem a Hamlet, és nem a Vihar, hanem a Rómeó és Júlia, Nyitány fantázia.
0: Gratulálok, helyes plusz információt is adott. Az oszlói filharmonikus zenekart Maris Jansons vezényelte. Ezek szerint nagyon képben van Csajkovszki műveivel?
1: Nagyon szeretem, de szerintem így eddig az első két rejtvény az a, abszolút a Csajkovszki repertoárnak a legközismertebb darabjaiból van, úgyhogy eddig talán nem volt olyan nehéz a...
0: És bízunk benne, hogy ez a folytatásban sem változik. Természetesen Csajkovszki számos olyan művet is komponált, amelyeket nem látott el kifejezetten programmatikus tartalommal, ilyen például a következőben idézett szimfóniája is. Ezt a művet kevéssel a halála előtt írta, és különös lelkesedéssel alkotta. Úgy szeretem, mint még soha egyik művemet sem írta. A szimfónia azért idővel melléknevet kapott, mégpedig ugyanazt, amit Beethoven egyik szonátája. A szokatlanul lassú zárótételt idézzük, a harmadik kérdés az, hogy mi a szimfónia mellékneve?

0: Vajon mi a szimfónia mellékneve?
1: Csajkovszki 6. Hámol patetikus szimfóniáját hallottuk.
0: A 4. tételből szólt a részlet, a Royal Philharmonicus zenekar Daniele Gatti vezényelte. Egyik hallgatónk írja SMS-be, hogy patikus, persze egy smiley van utána. Azt nem fogadtam volna el, ha csak nem Haydn vígoperájára gondol. De gratulálok Sógor Tamásnak, mert 3 kérdésre helyesen válaszolt, és nem az a hallgató játszik, aki írta az SMS-t. Utolsóként olyan Csajkovszki művet idézünk, amely már a bemutatón is learadta a megérdemelt sikert, és népszerűsége ma is töretlen. A mű, amelyet a zeneszerző 4. balettjeként is szokás emlegetni, rokonvonásokat mutat a balettek hangzás világával. Nem csoda, hogy később koreográfiák alapjául is szolgált. A mai utolsó kérdésünk, mi a mű címe?

0: Vajon mi lehetett a mű címe? Így szól az utolsó kérdés.
1: Ez szerintem az Opus 48-as bónusz szerenád egyik részleten.
0: Helyes? Így van. A második tétel a Walzerből hallottunk részletet, a Liszt Ferenc Kamara zenekar hangversenymestere Rolla János volt. Sógor Tamásnak gratulálok, mert mind a négy kérdésre fölényesen jól válaszolt, úgyhogy bízom benne, hogy lesz alkalmunk még máskor is együtt játszani.
1: Nagyon szépen köszönöm, és önöknek is további szép napot kívánok.
0: Biztatom a hallgatókat is, hogy jelentkezzenek a kinyermába. Természetesen mindig van egy előzetes egyeztetés, megkeressük önöket, hogy kinek mikor alkalmas, hogy adásba tudjon kerülni. Luigi Boccherini D-dur Gordonka versenyének harmadik tételével folytatjuk a műsorunkat. Misha Majszki játssza a szólót az Orpheus Kamara zenekar felvételén.

Mishamaiski szólójával hallottuk Luigi Boccherini D-dur Gordonka versenyének harmadik tételét, az Orpheus Kamarazenekar koncertát. A következő műnél két szerzőt is említenem kell, Johann Sebastian Bachot és Charles Gounod, az Ave Mariát halljuk Alessandro Taro előadásában.

Johann Sebastian Bach és Sargunó volt a szerző, az Ave Mariát hallottuk Alessandro Taró zongoraművész előadásában. Antonio Vivaldi Herkules a Termodon folyón című alkotásából következzék három tétel. Ez az utolsó zene, amit hallunk a játék előtt. Thomas Dunford a Jupiter zenekart vezényli.

0: Részlet szólt a Herkules a Termodon folyón című kompozícióból, Vivaldi szerzeményét hallottuk, a Jupiter zenekar Thomas Dunford vezényelte. 4 perc elmúlt, 8:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkeztünk a reggel játékához. A 0630 30 30 160 továbbra is az SMS számunk, és a muzsikáloreggel@radio.hu az e-mail címünk. Van 2 páros belépünk, az egyik a Fúgába szól, a másik pedig a Vojnovics huszárvilla kertjébe. Nézzük a részleteket nagyon gyorsan. A 8. Miraton Fesztivál és Akadémia közös horizontok koncertjére szól az első nyeremény. Különleges kompozíciók is felcsendülnek itt. Fridlin a szerző, vagy Kozserenko, de Liszt Ferenc 6. magyar rapszódiája, klarinét átiratban, illetve Liszt Ferenc 2. magyar rapszódiája, Wolf Péter átiratában hallható. 16 óra 30 perckor kezdődik a Fugában ez a bizonyos koncert, augusztus 29-én szombaton. A másik pedig augusztus 30-án vasárnap 18 órától a Vojnovics huszárvilla kertjében a Kellene Kiskert zenekar szombathelyi együttesen játszik. Horváth Dániel Dudó hegedül énekel, Háklár Dóra énekel, Koller László basszusgitáron és nagybőgőn játszik, és vokálozik is, Kulai András gitározik, vokálozik, Mészáros Szabolcs pedig ütőhangszereken játszik, és őt is hallhatják vokálozni. Kérem szépen, hogy jelöljék majd, hogy a Fugába vagy a Vojnovics huszárvilla kertjébe szeretnének eljutni. Pontosan 100 évvel ezelőtt született Kró György, Széchenyi díjas zenekritikus és zenetörténész, a 20. századi magyar zenekritika és zenetörténetírás egyik legnagyobb alakja. Rádiós tevékenységével megalapozta és felvilágoztatta a magyar zenei ismeretterjesztést és zenekritikát. Népszerű ismeretterjesztő rádiós sorozata volt a Hallgassuk Együtt, az Élet és Irodalom heti lapban 64 és 96 között mintegy 240 írása jelent meg, többnyire kortárs magyar művekről. Egyedülálló stílusa volt, a mai zenekritikusok számára mértékadóvá tette a közérthetőséget. Az 1960-as évek elejétől kritikái rendszeresen elhangzottak a Magyar Rádió általa alapított egyik műsorában. Ennek a műsornak a címét várom megfejtésként. Ma Kovács Sándor a felelőse az örökségének, csütörtök este van mindig a műsor. Bartók Béla műveivel behatóan foglalkozott Kró György, de nagy Wagner rajongó is volt, így egy különlegességet választottam zenének, tehát egy műsor címét, egy általa alapított műsor címét kell elküldeniük válaszként, amíg szól Richard Wagner alkotása. Koncertnyitányt hallunk, a címe Kolumbusz. A Skót Nemzeti Zenekart Némely Ervi vezényli.

Skót Nemzeti Zenekart Némely Jervi vezényelte, Richard Wagner volt a szerző, a Columbus koncert nyitányát hallottuk, de nem ez volt a kérdés. Zenei újság, később új zenei újság, írja egy hallgató, úgyhogy el is bizonytalanodtam, de elfogadom a zenei újságot is. Én csak új zenei újságként emlékezem rá, illetve most így fut. A Hallgassuk Együtt című műsort is sokan írták, ezt én is említettem, cím szerint Kró Györgyre emlékeztünk tehát, és zenei újság vagy új zenei újság, mindkét válasz helyes volt. Erdei Pál és Trócsányi Zoltán a nyertesünk, gratulálok nekik, és mindazoknak, akik helyes választ adtak, többen emlékeztek Kró Györgyre, nagyon örülök neki, úgy látom, szép emlékeket őriznek, illetve, hogy Kovács Sándor szintén milyen jól vezeti ezt a műsort, erről is sok szó esett. Edvard Grieg művekkel megyünk tovább, Csalogató és Két tavaszi tánc, Michele Petri blokkflőtén és Lars Harriban a gitáron játszik.

Edvard Grieg északi dalok és táncok sorozatából hallottunk részletet, csalogató és két tavaszi tánc hangzott el, Michele Petri blokkflőtén, Lars Hannibal gitáron játszott. Címben nem engedjük el a fúvós hangszereket, ugyanis Wolfgang Amadeus Mozart a Varázs fuvolájából, Papageno áriája a második felvonásból következik, a Magyar Állami Hangversenyzenekart Kovács János vezényli, Polgár László énekel.

Mozart a Varázsfuvola című operájából, Papagéno áriáját hallottuk, az opera második felvonásából, Polgár László előadásában, egy hallgatóiről, hogy mennyire hiányzik neki a hangja, illetve Gyöngyösi Zoltán szintén. A Magyar Állami Hangversenyzenekart Kovács János vezényelte. Georg Friedrich Händel F-dur trió szonátájából hallgassuk az első két tételt. Utolsóként a műsorban a Tempesta di Mare játszik.

0: Georg Friedrich Händel opusz 2-es numero 4-es F-dur trió szonátájának első és második tételét hallottuk a Tempesta di Mare együttesével. Köszönöm szépen a kitüntető figyelmüket, Fellegi Lénárd volt a műsorvezető, Molnár Endre és Csik Gabriella, azaz közvetlen munkatársaim nevében is búcsúzom. Kívánok további szép napot, jó zenehallgatást és minden jót, viszont hallásra 9 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Besenyei Márk. Ma folytatódik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök helyettes jelöltjeinek meghallgatása. A Fideszben a folytonosság és a változás közötti egyensúly mentén zajlik a megújulási folyamat. Változékony idő lesz, elszórtan záporokkal. Következnek a részletek. A vagyonvisszaszerzési hivatal felállítását nem szabad elsietni, mert egy jól működő, független intézményt kell létrehozni, mondta a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Pardavi Márta szerint a hivatal működése nem válhat önkényessé, és fontos, hogy a múlt feltárása mellett a tanulságokat is levonják. A hivatal elnök és közpénzügyi elnök helyettes jelöltjeit tegnap, a nyomozati elnök helyettes jelölteket ma hallgatja meg a parlamenti szakbizottság. A Fideszben jól megtervezett megújulási folyamat zajlik, amelyben a folytonosság és a változás közötti egyensúlyt keresik, mondta el a párt frakcióvezetője, szintén a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Bóka János közölte, ősszel aktívabb politikai kommunikációra készülnek, és az év végén értékelik a frakció teljesítményét. A Navracsics Tibor és Ferenc Orsoly által indított Polgári Demokraták nevű kezdeményezéssel kapcsolatban a frakcióvezető közölte, hogy a Fideszen belül teret kaphatnak a pártot mozgósító törekvések. Visszaestek a beruházások tavasszal. A második negyed évben 9%-kal maradtak el az egy évvel korábbi adattól, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A mérséklődéshez a legnagyobb mértékben a feldolgozóipar, valamint a szállítás és a raktározás járult hozzá. A csökkenést a lakásépületek fellendülése ellensúlyozta. A beruházások volumene utoljára 2023 első negyedévében emelkedett. A webes nyugtaadatszolgáltatásról készített oktató videót a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Szeptembertől a papíros és a számítógéppel ellátott nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A kötelezettség a pénztárgép portálon, a nyugtaadatok rögzítése menüpontban teljesíthető. A szórakozás és az aktív pihenés tere lehet a megújuló Népliget, mondta Vince Miklós építészeti kritikus a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Úgy tudja, hogy már elkészült koncepció alapján nagy épületeket nem emelnének, viszont lenne kávézó, játszótér és kutyafuttató. A beruházás valószínűleg több évig tart majd, és milliárdos költségekkel jár, egyebek mellett az öntözéshez szükséges szürke vízhálózat kiépítése és a faállomány fejlesztése miatt. Bemutatták a Mohács 500 programok egy részét. A szombati országos emlékező eseményhez kapcsolódva a csata újrajátszásával, történelmi bemutatóval és istentisztelettel készülnek a szervezők. A több mint 400 hagyományőrző részvételével megrendezett esemény célja, hogy a közösségi élmény legyen a magyar történelem egyik legnagyobb csatája, amelyet a hatalmas oszmán túlerővel vívott meg a sereg 1526. augusztus 29-én. Végül az időjárásról. Jelenleg 18 és 24 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 22-24 fokot mérnek. Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, kezdetben a keleti, észak-keleti tájakon, majd délután az Alpok alján is lehetnek záporok, zivatarok. A szél időnként megélénkül, napközben általában 27-32, késő este 16-23 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó pedig 25 fokos. Kedves hallgatóink, 9 óra múlt, 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Minden neves énekesnek volt egy első nagy pillanata. A Zeneakadémia Marton Éva nemzetközi énekversenye sok ilyen pillanatot gyűjt össze. Élő fordulók a Solti teremben augusztus 30-ától, nagy zenekari döntő szeptember 5-én a nagy teremben, gálakoncert másnap az Operaházban. Legyen ott, amikor a jövő opera csillagai megszületnek.
4: Szeptember 14-én nagyszabású Rachmaninov estel indul az Unikum bérlet. Olga Kern világhírű zongoraművész és a Danubia zenekar Budapesten. Váltson ön is bérletet, és legyen vendégünk a nyitó hangversenyen egy pohár pezsgőre. Filharmónia.hu.
5: Egyházzenei ritkaságok a Magyar Rádió művészeti együtteseinek koncertjén. Az évad nyitó estjén, melyen Telemann, Bach és Scarlatti műveit hallhatja a közönség, Héja Domonkos Lisztdíjas karmester és Tóka Ágoston orgonaművész működik közre. Találkozzunk szeptember 2-án a Mátyás templomban a rádiózenekar és énekkar nyitó hangversenyén. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrm.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
6: Ma kora délután Christoph és Julian Pregardian énekel. A német apa-fia lírai tenorduót világszerte ünneplik. Generációk közötti művészeti együttműködésük egyedülálló. Most népdalokat, Schubert és Brahms vers megzenésítéseket adnak elő. Dalhangverseny. Ma 12 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Az Összhang következő adásában az idei Marton Éva nemzetközi énekversenyről lesz szó.
7: Ezt a versenyt annak idején a dr. Bata Andrással terveztük. Nekem nagyon fontos volt az, hogy az énekversenynek a legtöbb része az a Zeneakadémia falain belül legyen.
1: Összhang. A zenei élet aktualitásai. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban.

0: Magyar Mise, új magyar rapszódia. Szombaton 21 óra 10 perckor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
2: 7 perccel 9 óra után Csík Gabriella zenei szerkesztő és Molnár Endre hangmérnök nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. A mai délelőttöt kezdjük egy operanyitánnyal, Rossini Semiramis című művének részletét hallgatjuk. A londoni klasszikus zenekart Roger Norrington vezényli.

Gioachino Rossini Semiramis című operájának nyitányát hallottuk, a londoni klasszikus zenekart Roger Norrington vezényelte. A nagy romantikusok kortársa volt Joachim Raff, zeneszerző, aki életében ugyancsak nagy elismerésnek örvendett. Zenéjét bizonyos fenntartásokkal ugyan, de Mendelssohn, Liszt vagy Bülow és Clara Schumann is nagyra értékelte. Az óvatosságukat az okozta, hogy ezek a híres kortársak úgy érezték, hogy Raff túl sokat komponál, és ezzel valójában leértékeli saját zenéjét. Liszt Ferenc azt is mondta neki, hogy zenéjéből hiányzik az érzelem, és a zeneszerző halála után már az volt a róla alkotott általános vélemény, hogy igazából soha nem alakított ki következetes saját stílust. Hát lehet, hogy van ebben némi igazság, de azért legyünk barátságosak Joachim Raff életművéhez, és ismerjük meg ebből az Opus 182-es B-dur románcot. Krisztof Kroászé csellón, Oksana Sevcsenko zongorán játszik.

egy hallgató jóvoltából meg is védtük Joachim Raff zeneszerzőt. Ugye a zene előtt említettem, hogy még a legnagyobbak, Liszt, Ferenc, Schumann, Clara Schumann is némi fenntartásokkal kezelték Joachim Raff életművét, és hiányoltak belőle sok mindent. És azt írja a hallgatónk, hogy nem csak a rántott hús jó étel, hanem a Grenadier Mars is az, jó kis zene ez. Így is van, ezzel teljes mértékben egyetértek, érdemes megismerni az úgynevezett kisebb mestereket is. De most egy nagymester következik megint, de azért azt még elmondom, hogy Joachim Rafftól a B-dur románcot hallottuk, Krisztóf Kroászé csellón, Oksana Sevcsenko zongorán játszott, szóval akkor nagymester József Haydn következik most, Holdbéli világ című operájából hallgatjuk Flaminia áriáját, Patricia Petitbon énekel, a koncertó Köln játszik, Daniel Harding beszényel.

0: Joseph Haydn Holdbéli világ című operájának első felvonásából hallgattuk Flaminia áriáját, Patricia Petitbon énekelt, a koncertó Köln játszott, és Daniel Harding vezényelt. Joachim Raffot pedig még egy hallgató megvédte, ez is egy nagyon jó üzenet, azt írja hallgatónk, hogy nagy emberek is mellé foghatnak néha, még hogy ebben a zenében nincs érzelem, nem ismertem a zeneszerző munkásságát, de most neki szurkolok. Akkor majd igyekszünk minél több mindent megmutatni Joachim Raff életművéből. De most mielőtt a következő zenét meghallgatnánk, egy kis programajánló augusztus 28-ára, amikor a Győr újvárosi katolikus templomban a Mohácsi csata 500. évfordulójának előestéjén este 6 órakor egy gyönyörű koncerttel várják az érdeklődőket. Gabriel Fauré requiemjével emlékeznek a hősökre, vagy ezzel a művel is. Mert a Palestrina kórus, a győri pedagógus énekkar és a Bartók generációk hangja kórus előadásában szólal meg Fauré megrendítő és felemelő műve, de elhangzik Liszt Ferenc magyar ünnepi dala is. A requiemben van két szólista, Radván Eszter és Visi Ágoston énekel, illetve Gici Balázs játszik orgonán, Katona Tibor veszényel a koncerten. Ez tehát a győrieknek és győr környékieknek nagyon szép program augusztus 28-ára.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Most pedig 3 perccel fél 10 után hallgassuk Bizet C-dur szimfóniájának első tételét, a Toulouse-i Capitol Színház zenekarát Michel Plasson vezényli.

Georges Bizet kétségtelenül a nagymesterek közé tartozik, és ő is azok közé, akik már ifjú korukban is komoly zeneszerzői tehetségről tettek tanúbizonyságot. 1857-ben Párizsban egy egyfelvonásos operettjét mutatták be, ez volt a Csodadoktor, ami egyszerűen csak vidámságról és a korabeli operettnyelv igen könnyed elsajátításáról tanúskodik, és két évvel korábban írta a C-dur szimfóniát, de ez könnyedén felveszi a versenyt bármelyik Mozart vagy Mendelssohn által hasonló életkorban, olyan 17 éves korban írt művel. Szóval Bizénél is kiderült már egészen gyermekkorában, fiatal korában, hogy nagy mester rejtőzik benne. C-dur szimfóniájának első tételét hallgattuk, a Toulouse-i Capitol Színház zenekarát Michel Plasson vezényelte. És ha már elkezdtük ezt a kismesterek, nagymesterek történetet, egy hallgató azt írta, hogy ő is ezzel, egyetért ezzel, hogy bizony nem feltétlen kell túl sok darabot írni egy zeneszerzőnek, mert az könnyen a minőség rovására megy, de azért a kismestereket igenis ne nevezzük annyira kismestereknek, olykor tényleg kiderül, hogy ott is nagy tehetség rejlik, csak hát a nagynak tartott művészek mellett egy kicsit elvesztek az ő nevük vagy jelentőségük, de azért érdemes őket újra meg újra visszahozni. Köszönöm szépen ezt a hozzászólást is. Most pedig Giovanni Battista Pergolesi zenéje következik, a Sinfonia a Tre, Bruno Coxé és az Il Seminario Musicale játszik, Gérard Lenn vezényel.

Giovanni Battista Pergolesi Sinfonia a tre című darabját hallottuk, Bruno Coxé Gordonkán játszott, az Il Seminario Musicalét Gérard Lenn vezényelte. Beethoven utolsó három zongora szonátája közül a középső darab részletét hallgatjuk most, az opusz 109, 110-es és 111-es darabról van szó, és ami az opusz 110-est illeti, ez a 31. szonáta a zeneszerző életében, elégikus és lírai hangulatú, és az utolsó tétel, amit meg is hallgatunk, egy erősen énekes jellegű tétel, valóban emlékeztet arra, hogy mi történt akkoriban még Beethoven életében, ugyanebben az időben dolgozott a Missa Solemnisen, talán ezért is lett ilyen énekes jellegű ez a zongora műtétel. Hallgassuk a harmadikat, Beethoven harmadik tételt, Beethoven opusz 110-es Astor szonátájából. Maurizio Pollini zongorázik.

Beethoven opusz 110-es Astur szonátájából hallottuk a harmadik tételt, Maurizio Pollini zongorázott. Giancarlo Menotti Sebastian című balettjéből balett szvit is készült, és ennek a szvitnek második Barcarola tétele következik most. Az NBC szimfonikus zenekarát halljuk, Leopold Stokowski vezényel.

0: Ez volt a második Barcarola tétel Giancarlo Menotti Sebastian Balett-szvitjéből. Az MBC szimfonikus zenekarát Leopold Stokowski vezényelte.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 4 perc elmúlt 10 óra, Félix Mendelssohn Bartholdy zenéje következik. Az Opus 66-os C-moll zongoratrió 4. tételét hallgatjuk, a Greek Trio játszik.

Mendelssohn Opus 66-os művének első előadása 1845. december 20-án volt Lipcsében, és nagyszerű koncert lehetett, képzeljük csak el, Ferdinand David hegedült, aki ugye egy nagyon jelentős hegedű művésze volt annak a korszaknak. Carl Wittmann játszott Gordon Kahn, és maga a zeneszerző Felix Mendelssohn zongorázott. Ez az Opus 66-os darab sötétebb és szenvedélyesebb, mint az első Opus 49-es D-moll zongoratrió, ugyanakkor, ahogyan hallottuk is itt a fináléban, diadalmas és örömteli, fényes, dur hangnemű befejezésbe torkollik, úgyhogy semmiképpen nem szomorú darabról van szó. Az Opus 66-os C-moll zongoratrió negyedik tételét hallgattuk a Greek Trio előadásában. Vadászatra indulunk, ezt a melléknevet kapta Carl Stamitz D-dur szimfóniája, amiből a harmadik tétel szól most. A London Mozart Players játszik, Matthias Bamert vezényel.

Kárs Tamics D-dur a vadászat szimfóniájának harmadik tételét a London Mozart Players játszotta, Matthias Bamert vezényelt. Francisco António de Almeida portugál zeneszerző és orgonista volt, a portugál barokk zene egyik legjelentősebb alakja. Te Deumából hallgatjuk az ötödik Venerandum tételt. Ana Quintans énekel, az Os Musicus de Toho játszik, Marcos Magalhães vezényel.

Francisco Antonio de Almeida Tedeumának ötödik tételét Ana Quintans énekelte, az Os Musicos de Toho játszott, Marcos Magalhães vezényelt. Most szóljon két tétel, az első Balletto és a második Gallarda, Ottorino Respighi régi olasz táncok című művének első szvittjéből, a Lozanni Kamarazenekart Jesús López Cobos vezényli.

0: Az első Orlando Grof balettje és a második Gallarda tételt hallgattuk Ottorino Respighi régi olasz táncok című művének első szvittjéből. A lozanni kamarazenekart Jesús López Cobos vezényelte.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Pontosan 10:30 van, és elérkeztünk a délelőtti játékhoz. Mondom a nyereményeket, van most két koncertünk és egy lemezünk. Az első koncert augusztus 28-án pénteken este 8 órakor lesz a BMC Opus Jazz Clubban, itt a fiatal jazzművészeket bemutató sorozatban, ezúttal egy lengyel kvártettel találkozhat a közönség. A Juma együttes idén adja ki legújabb albumát Between Tides címmel, és egy kicsit a kollektív improvizáció, a kortárs jazz, a nyílt formákkal való komponálás és a skandináv jazzhez társított tágas hangzásvilágot vegyíti ennek a lemeznek anyaga, amelyet megmutatnak itt a magyar közönségnek is. Ez lesz tehát augusztus 28-án pénteken este 8-kor a BMC Opus Jazz Clubban. A másik pedig szeptember 10-e csütörtök, este 8 órakor a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termében a világjáró művészeink sorozat folytatódik, nagyon szép programmal, Bach, Richard Strauss és Reinberger művekkel, Farkas Gábor zongora művész, ugye a Zeneakadémia rektora is egyben, aztán Statatos Sebestyén és Szabó Gábor hegedű, Bársony Péter Brácsa és Pier Luigi Ruggiero gordonka művész ad kamarakoncertet. Ez tehát szeptember 10-e csütörtök, este 8 óra, Dohnányi Ernő Zenei Központ nagyterem, világjáró művészeink sorozat. És van egy lemez, filmzene, a Csernobil című drámasorozat zenéjének albuma. Ezekért lehet gondolkodni, és a zenei javaslatok is jöhetnek természetesen. Mondom a kérdést, amellyel emlékezünk is, legalábbis a felvétellel. 1947. augusztus 26-án született a TV Maci zenéjének előadója, a rádiózenekar egykori kiváló szólófagottosa, Vajda József. Ráemlékezünk a következő darabbal, ő játssza a fagott szólamot Mozart életművének egy talán kevésbé ismert darabjában. A 292-es jegyzékszámú művet gyakran duónak nevezik, ám a kutatók rámutattak, hogy inkább a 18. századi dallamhangszerre és basszusra írt darabokhoz hasonlóan értelmezhető ez a mű, és kevésbé a modern értelemben vett duóként. Amíg egy duóban mindkét szólam végig egyenrangú, ebben a darabban, hasonlóan a műfaj további műveihez, a textúra és a funkció rugalmasan változhat. A kísérő hangszer ezúttal a cselló, de néha átveszi a dallamot a szóló hangszertől. Egy zenei műfajt keresünk. Mi a megnevezése annak a zenei műfajnak, amelynek sokféle hangszerelése lehet, de leginkább talán egy, két vagy három hangszerre írt, legtöbbször három vagy négy tételes művet jelent. És talán segítség lehet az is, hogy a klasszikus szimfóniák első tételét is gyakran ennek a műfajnak formájában írják. Így is nevezzük valamilyen forma a szimfóniák első tétele. És akkor van egy szorgalmi kérdés is, mert ennek a bizonyos műfajnak, amit keresünk, van egy kisebb, egyszerűbb szerkezetű változata is, és annak neve ebből a másik zenei formából kicsinyítő képzővel készült. Mi lehet ez a tulajdonképpen nagyon egyszerű zenei forma, csak körülírni nehéz, úgyhogy ki nem mondjam a nevét, de talán ez vezet leginkább nyomra, hogy a klasszikus szimfóniák első tételére szoktuk gyakran mondani, hogy ennek a formájában, ennek a műfajnak formájában írták. Mi lehet ez a zenei műfaj? Erre várom most a tippeket SMS-ben a 0630 30 30 160-as számra, e-mailben pedig a muzsikáló délelőtt kukacradio.hu címre.

Többféle válasz érkezett, de a legtöbben helyesen tippeltek erre a bizonyos műfajra, amelyre felhívták a figyelmet a kutatók, hogy ez a Mozart, vagy ahelyhez ez a Mozart mű is tartozik. Kevésbé duó, mint inkább szonáta, mert erről van szó, és ugye a szimfóniáknak az első tételére szoktuk gyakran mondani, hogy szimfónia, vagy szonáta formában készültek, és hogyha a szorgalmi kérdést is mellé tesszük, hogy mi a megnevezése a kisebb, egyszerűbb szerkezetű daraboknak, a kis testvérnek, ahogy sokan írták, az pedig a szonatína. Úgyhogy a szonáta és a szonatína volt a helyes válasz, és közben Mozart fagotra és gordonkára írt 292-es köhögjegyzékszámú B-dur szonátáját hallgattuk Vajda József fagott és Éder György gordonka művész előadásában. Lássuk a nyerteseket, hát most mindenki a Dohnányi Központba szeretne menni, természetesen lesznek még jegyek a világjáró művészeink koncertre, de ezúttal Baksáné Paksi Gabriellának kedvezett a szerencse, a lemezt pedig dr. Nyulászi Andrásnak postázzuk, és a BMC-be most nem tudunk közönséget küldeni, nem baj. És vannak zenei ajándékok, Molnár Erzsébet, Lajcsik Imre és Kovácsné Weber Eszter egy-egy javaslata gazdagítja a műsort. Molnár Erzsébet Carl Maria von Weber felhívás keringőre című művét javasolta, azt nem írta, hogy melyik változatot, ugye van egy zenekari és van az eredeti zongora. Maradjunk most akkor Carl Maria von Weber eredetiénél, Szokolai Balázs zongorázik.

Kármária von Weber Felhívás keringőre című művét hallottuk Szokolai Balázs előadásában. Lajcsik Imre Hajnóczi Júlia énekművészt nevezte meg, az ő hangját szeretné hallani. Nagyon örülök, hiszen ritkán halljuk Hajnóczi Júlia hangját ezekben a műsorokban. És ráadásul egy olyan dal következik, amelyet ugyancsak ritkán hallgatunk. Claude Debussy Elfelejtett áriák sorozatából a negyedik körhintatételt hallgatjuk. Hajnóczi Júlia énekel, a Nemzeti Félharmonikus Zenekart Kocsis Zoltán vezényli.

A negyedik Körhinta című dalt hallottuk Claude Debussy Elfelejtett áriák című művéből. Hajnóci Júlia énekelt, a Nemzeti Filharmonikus Zenekart Kocsis Zoltán vezényelte. És Kovácsné Weber Eszter javaslatával visszatérünk a zongorához, de zenekar is lesz. Rachmaninov második zongora versenyének részlete következik. Hallgassuk a finálét, a harmadik tételt. Nikolaj Luganszky és a Birminghami Szimfonikus Zenekar játszik. Szakari Oramo vezényel.

0: A harmadik finálétételt hallgattuk Szergej Rachmaninov második zongora versenyéből, Nikolaj Luganszky játszott zongorán, a Birminghami Szimfonikus Zenekart Szakari Orámó vezényelte, és így teljes a mai játék. Köszönöm szépen mindenkinek, ezen a héten holnap délelőtt van még egy fordulónk.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 4:45 előtt Schubert Rosamundájának balettzenéjéből hallunk részletet, a berlini filharmonikusokat Herbert von Karajan vezényli.

Schubert Rosamunda balett zenéjéből hallottunk részletet, a berlini filharmonikusokat Herbert von Karajan vezényelte. Most Beethoven G-dur románca következik, Isaac Stern hegedül, a bostoni szimfonikus zenekart Seiji Ozawa vezényli.

0: Beethoven G-dur románcát Isaac Stern és a Bostoni Szimfonikus Zenekar játszotta, és ezzel ér véget mai műsorunk. Kollégáim nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Mára minden jót kívánunk.
1: Műsorajánló.
2: Ma kora délután Christoph és Julian Pregardian énekel. A német apa-fia lírai tenorduót világszerte ünneplik. Generációk közötti művészeti együttműködésük egyedülálló. Most népdalokat, Schubert és Brahms vers megzenésítéseket adnak elő. Dalhangverseny. Ma 12 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Ma este az Amadinda ütőegyüttes muzsikál. A Kossuth és Liszt Ferenc díjas zenekar kortárs szerzők alkotásainak népszerűsítésével vívta ki a zeneszeretők elismerését. Műsorukon most főleg a tradicionális afrikai és indonéz zenéből merítenek. 1998-as felvétel a Thália Színházból, ma 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban.
3: A magyar királyság a 14. század óta kisebb-nagyobb harcokban állt az oszmánokkal.
4: Szulejmán, aki akkor trónra kerül, kifejezetten egy hódító politikát folytat.
5: Magyarországot nem egyszerűen magára hagyták, hanem elősegítették, mármint a meghatározó európai erők, hogy Magyarország összeomoljon.
6: A mohácsi vereség után tulajdonképpen nagyjából nyilvánvaló volt, hogy a magyar királyság önállóan már nem tud létezni.
7: M5 História. Mohács 500. Augusztus 29-én 20 órakor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Évfordulók.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Mai műsorunkban a 110 éve, 1916. július 5-én született Rév Lívia zongoraművész emlékét idézzük Magyar Kornél 2009-ben készült beszélgetésének részleteivel.
8: Talán kezdjük Mozarttal, mert 12 esztendősen vele mutatkozott be mindjárt pódiumon. Hát hogyan történt ez?
9: Akkor játszottam egy koncertet, amit Mozart két zongorára írt, egy másik nagyon tehetséges varrónövendékkel, a Dános Lilivel, és a Komor Vilmos dirigált, ami azt jelenti, hogy körülbelül 80 éve már, hogy először játszottam a Zeneakadémia nagy termében növendékhangversenyen.
8: Ön mondta, hogy varró növendék volt, Varró Margitról, a világhírű magyar zongorapedagógusról van szó természetesen, de hát ő csak a kezdet volt, aztán a Zeneakadémián nagyon nagy nevekkel folytatódott Weiner Leóval.
9: Molnár Antallal.
8: És még sokakkal és másokkal, és a diploma hangversenyén ott ült a közönség soraiban Bartók és Kodály.
9: Akkor nagyon sokan voltunk, mert az volt az első korosztály, amelyiknek már kötelező volt a diploma ahhoz, hogy taníthasson. Úgyhogy nagyon sokan voltak, akik már régen tanítottak, és meg kellett szerezni a diplomát. De 35-en voltunk növendékek, úgyhogy nem jutott mindenkinek egy külön teljes koncert, hanem ott ült a Tamán István, akinél volt egy ilyen kotatartó, csomó olyan kotával, amit aztán ő válogatta ki, hogy kinek mit adott ahhoz, hogy lapról játszon ott a közönség előtt. Mondanom se kell, hogy a terem természetesen tele volt. Rendszerint ilyen kis apró dolgokat, Scarlatti, vagy nem tudom, az olyan barokk zenéből inkább azokat adta oda. És amikor rám került a sor, úgy látszik, akkor már nagyon rossz hírnevem volt, mert akkor a Doknányi állt föl, aki az elnök volt, és különben az akadémiának az igazgatója, és ő keresett nekem egy művet. És az egy Grieg szonáta volt, aminek az létezéséről se tudtam, és tele volt dupla keresztel, és dupla mindenfélével, és az egész nagyon fekete volt. És neki láttam eljátszani. És közben az egész zsűri fölállt, és itt álltak mögöttem, és néztek bele a kottába, és hagyták nekem az egész expozíciót eljátszani, mert több mint két oldal volt. Így kaptam aztán meg, azt hiszem, erre föl is, gondolom, a díjat, mert ott egy díj volt egyszer. Akkor már azt is elmondhatom, hogy az a díj az egy tanári állással is járt, ami hát egy nagyon fontos valami az ember életében, De az történt, hogy bizonyos okoknál fogva azt a díjat nem kaptam meg sohasem. Illetve a díjat megkaptam, mint címet, de a tanári állás azt átadták valaki másnak. Ez egy kis nyomtatvány volt, és arra rá volt írva a nevem, és az át van húzva, és valaki másnak adták a tanári állást. Ami nekem nagyon jót tett. Mert ha lett volna egy tanári állásom, akkor nem mentem volna el Magyarországról sohasem. Átértem volna az összes gyönyörűséget, amit maguk átéltek, de ezért mentem aztán el. Nem volt se állásom, se semmim, és engem New Yorkba akartak vinni amerikaiak. Úgyhogy elindultam New Yorkba, és megálltam Párizsba, és ott leszálltam a vonatról, mert ott kellett volna aztán repülőgépen tovább menni. Leszálltam ott a keleti pályaudvaron, és azt mondtam, én itt maradok. Egy kukot nem tudtam beszélni franciául. Egy lelket nem ismertem. Pénzem az volt körülbelül zseppézre való egy hétre, és ott maradtam.
8: Egy reménybeli zongoraművésznőnek mihez lehetett akkor, 46-ban, talán akkor már ébredező Párizsban?
9: Ehhez most vissza kell mennem egy kicsit, mert ahhoz, hogy megkapjam az útlevelet és a vízumot Franciaországba, ahhoz föl kellett iratkoznom egy nemzetközi versenyre, mert közben találkoztam egy kedves jó barátommal, aki mondta, hogy ő megy Párizsba, pedig tudta, hogy én nekem oda kell mennem, hogy tovább mehessek. És mondtam, hát hogy csináltad? Ja, hát én beiratkoztam egy nemzetközi versenyre. Hát ha ez elég ahhoz, hogy megkapjam a francia vízumot, hát én is beiratkoztam. Csak hogy a franciák megállapították, hogy kicsit sokan voltunk ahhoz, hogy ilyen pici államból 12-en menjünk ki. Nem, pardon, 52-en voltunk, mert nem csak zongorista, hanem hegedűs is volt, és 52 jelentkező, az egy kicsit sok volt. Annyi vízumot nem akartak kiadni. Azt mondták, hogy itt helyben kell először csinálni egy ilyen selejtező versenyt, ugyanavar a programmal, amit ott kell játszani Párizsban. Na, de nekem volt kevesebb, mint 2 hét arra, hogy ezt a programot összeállítsam, megtanuljam. Ott voltak olyan művek, mint a Chopin Fantázia, ami majdnem 20 oldal. Paganini Lisztetűd, és nem tudom, még Mendelssohn Preludium és Fuga, meg mindenféle, amit soha nem játszottam. Úgyhogy nagyon kevés idő volt, nagyon kevés volt az esélyem ahhoz, hogy én oda bekerüljek. És csak 12-t engedélyeztek. És a zsűri függöny mögött volt, és nekünk számokat kellett húzni, úgyhogy a zsűri tagoknak nem volt szabad tudni, hogy ki játszik. És így kerültem én mégis be a 12 közé.

0: Azt hiszem azért, szerintem, mert azt mondták, most játssza ezt. És akkor elkezdtem játszani, és 5 perc azt mondták, köszönjük, most játssza ezt. Tehát mindegyikből csak egy kis rész játszottam, úgyhogy lehet, hogy azt még meg tudtam tanulni. Nem tudom, hogy hogyan volt, de nagy a gyanúm, hogy én nem tudhattam azt nagyon jól. Úgyhogy én megérkeztem Párizsba, és azt mondtam, én pedig a versenyen nem veszek részt, mert semmi esélyem nem lehet, attól nem vagyok elkészülve. De aztán azt mondták, hogy de mégis muszáj, ezt nem lehet csinálni, hogy én ne játszak. Úgyhogy aztán mégis játszottam, és majdnem mindannyiunkat kiselejteztek. 11-et kiselejteztek, és csak azt hagyták benne, aki a leggyöngébb volt a magyarok közül, és az nyerte az első díjat.
1: És ott mihez kezdett művésznő akkor? Tanításhoz? Hát azt gondolná talán alaikor, hogy az a leg...
0: Ezért kellett ezt elmondanom, mert ott volt egy kis francia lány, aki nyert egy díjat, nem az első díjat, de egy díjat. És annak rendeztek ilyen házi koncerteket, hogy bemutassák, hogy, mert nagyon büszkék voltak rá. És ez a fiatal lány, ez mindenhova elvitt magával. Ez beleszeretett az én játékomba olyan módon, hogy amikor jöttek neki az ő kis koncertje után gratulálni, akkor azt mondta, én ez semmi, de itt van egy nagyszerű zongorista. És akkor kezdtek engem meghívni. És körülbelül 2 éven keresztül majdnem minden este meg voltam hívva valahol. Valaki egyszer azt kérdezte, hogy úgy fogadták, mint egy szegény menekültet, vagy úgy fogadták, mint egy karrieres, nem tudom már, mi volt a másik. És aztán rájöttem, hogy tulajdonképpen olyan lelkesedéssel fogadtak engem, hogy mindenki akart segíteni, és minden egyes koncertem után, ahol bemutattak itt csak családoknál, voltak a meghívottak között, akik aztán újra meghívtak. Így kerültem aztán egy gyönyörű villába, ahol laktam 2 évig, és onnan mentem férjhez különben. De egy ilyen házi koncert alatt megismerkedtem egy bizonyos Düsszürzsé nevű emberrel, aki a Aix-en-Provence-i Opera Fesztiválnak az alapítója, és ő volt az, aki engem átküldött Londonba. Szóval ő csinálta az első koncertemet Párizsban, és azt akarta, hogy játszok elő a BBC-nek, hogy én itt is bemutatkozzak. És a behívóm az érkezett egy impresszárióhoz, aki ott él Angliában. És az nagyon kedvesen fogadott, kikérdezett, és beszélgettünk egy fél óráig, és a Wigmore Hall az körülbelül, ami itten az akadémiának felel meg, de kicsit kisebb. Ott csinálják a szólókoncerteket,

0: Ilyen érdekes módon egyszer csak a karrierje átváltott zenekari estek szólistájáévá. Az ember azt gondolhatná, hogy ez talán egy picit jobban vonzó nagy karmesterekkel játszani, és ők már ugye egyik a másiknak adja. De azért azt hiszem, hogy a szóló karriert nem hanyagolta el, szóval azért nem, nyilván hát az, voltak azok
1: ott
0: is.
1: Semmit sem lehetett elhanyagolni, mert én akkor már belekerültem az impresszárió kezébe, és azt csinált velem, amit akart. Ott adott el, ahol tudott. Akkor már az ember csak egy marsandíz, szóval egy eladnival, hogy megyek az anyag.
0: De hát azért önnek csak lehetett némi kívánsága, hogy mit szeretne, hol szeretne, főleg mit szeretne játszani.
1: Hát az persze.
0: Ilyenkor figyelme veszi egy ilyen szigorúnak látszó impresszárió, aki azért önről, meg a karrieréről úgy tűnik, mintha teljesen gondoskodna.
1: Hát gondoskodott
0: hogy önnek
1: is,
0: mik a kívánságai.
1: De ő csinálta az én karrieremet, és én csináltam az övét. Mert ő akkor jött vissza a háborúból, akkor kezdte el az ő impresszáriós karrierjét. Úgyhogy nagyon sokszor úgy küldött el engem új helyekre, hogy jaj, nagyon jól játszol, mert innen még soha nem kértek az én irodámból művészt. Így, hogy én csináltam az ő karrierjét is ugyanakkor.
0: Amiket most elmesél, abból arra lehet következtetni, hogy voltak éppen a lapról olvasott Domenico Scarlatti és a bemutatkozásul szolgáló Wolfgang Amadeus Mozart épp olyan közel áll önhöz, mint Chopin, illetve Debussy. És ugye Chopin és Debussy játéka már olyan nagy neveket mozgatott meg, és figyeltek fel önre, mint Bruno Walter, hogy csak egyet említsek hirtelen, de hát hosszan lehetne sorolni az összes nagy André Klütenstől, Jochumon át, a sok mindenki karmestereket, de mégis az ön nevével Chopin és Debussy muzsikája és szongora művei
1: de miért?
0: Fűződnek össze, miért?
1: Ez már a lemeznek a következménye.

0: csináltam egy gyereklemezt a Hyperionnal Londonban, ami már egy második gyereklemez volt, az elsőt csináltam a Patti Marconival Párizsban, ami nagyon nagy sikerrel ment, és akkor kértek tőlem egy másik programot, mit akarok most fölvenni. És akkor én beadtam a Debussy első albumát, a Preludök, amiből játszottam már egy jó párat, de nem mindet. És erre ugrottak rá, hogy megcsináljuk azt. És akkor a kritikusok reklamálták a második albumot. És akkor vártak is rá, és van egy csomó olyan kritikám, amivel már jó régen vártuk ezt a második albumot, stb. Ez így ment tovább, így lett aztán az összes fölvétel, és előre sose tudtam, én azt nem tudtam, hogy mindent meg fogunk csinálni. Nem játszottam a felét a műveknek soha előtte. Szóval ez úgy ment tovább, hogy azért már nagy sikere volt az gyerek, akkor mentünk tovább, és még a végén megcsináltuk az összeset.
1: Tessék mondani, azt, hogy gyermeklemez, az mit jelent?
0: 30 mű, amit én válogattam ki Bachtól Bartókig, az is volt a címe. A második az csak úgy jött ki, mint For Children. Bachtól egészen a mai napig minden, ami gyerekeknek íródott, nagyon gyönyörű és nagyon a sikere volt. Én nagyon sokszor találkoztam olyan fiatal zongori tanárokkal Párizsban, akik azt mondták, hogy az egész fiatalságomat a maga lemezével értük le.
1: Bizonyára nem véletlen ez, mert a hírek is arról tanúskodnak, hogy ő nagyon szereti a fiatalokat, és nagyon szeret foglalkozni velük.
0: Hát azt hiszem, hogy ez a második hivatásom. És az úgy kezdődött, hogy amikor én átkerültem 8 éves korában Máté Klárihoz, ő tanult meg tanítani én rajtam keresztül, mert elvitt engem folyton Varró Margithoz, eleinte minden héten, aztán minden hónapban, és aztán később teljesen átkerültem Varró Margithoz. Amikor én elkezdtem tanulni a Máté Klárinál, oly érdekes volt és olyan szórakoztató, hogy rögtön átadtam ugyanazt a hugocskámnak, aki 2,5 évvel fiatalabb, mint én. Így én is megtanultam tanítani.
1: Kanyarodjunk egy picit azokra az évekre, amikortól önt már gyakrabban láthatták, vagy egyáltalán láthatták itthon Magyarországon, mert nagyon-nagyon sok év, talán 41 év telt el, amíg
0: 42,
1: úgy jöhetett haza.
0: Amióta először jöttem, mint zongoraművész.
1: Zongoraművészként jöhetett
0: addig
1: haza.
0: Addig mindig csak, mint tanár jöttem.
1: De tanítani hazajöhetett, tehát azért addigra, mire művészként megjelenhetett itt, talán elegen ismerték ahhoz, hogy már tudják, hogy kit üdvözölhetnek önben akkor, amikor végre pódiumra ülhetett.
0: Hát remélem, legalábbis így gondolom.
2: A műsor első részében Liszt Ferenc Paganini etüdjei közül a harmadikat, a La Campanellát hallottuk, és ezt követte Debussy gyermekkuckójának részlete, Rév Lívia zongorázott. Most pedig Starker János Gordonka művész lesz, Rave Lívia partnere, François Couperin hangverseny darabjának 5. tételét hallgatjuk, és a részlet után legkedvesebb kamara partnereiről is mesél, Rave Lívia zongora művész, akire születése 110. évfordulóján emlékezünk, Magyar Kornél beszélgetésének részleteivel.

0: Az első volt az Ajtai Viktor, aki a Chicagói szimfonikusoknak a koncertmestere volt, most nem tudom, hogy még az is, ma is, most már több mint 30 éve. A Starker János, nem kell bemutatnom. A Gerler Robert, az Ákos Ferenc. Nem tudom, 24 nevet találtam, akikkel állandóan muzsikáltunk, hát szóval akinél
1: a Fenyves Lórándal nem játszottak együtt, tessék? Amikor itt egy közös kurzus tartottak, vagy éppen egy időben tartották a kurzusukat Fenyves Lórándal, akkor nem játszottak együtt, vagy korábban?
0: Sőt, a Fenyves Lórándal csináltunk is egy lemezt egyszer együtt, a Kontrasztokat. Hát az egy külön mese, az muszáj elmesélni.
1: És ki volt a klarinétos?
0: Nem tudom, hogy hívják. Svájci, nagyon jó. Azt történt, hogy a Fenyves Lórándot meglátogattam egyszer, és azt mondta, hogy szeretné megcsinálni a Kontrasztokat Bartoktól. Hát én azt nem ismertem. Hallottam róla, de nem ismertem, nem hallottam soha. Ki volt tűzve már a fölvételi dátum, és én csak vártam, hogy mikor érkezik meg a kotta, mert nekem nem volt meg a kotta. Csak legyen egész nyugodt, meg fog érkezni. Tudja, mikor érkezett a kotta? Amikor már bent voltunk a stúdióba fölvételre.
1: És mi történt?
0: És fölvettük.
1: Igen, mert a blattolás az még mindig olyan jól ment, mint annak idején a diploma koncerten a Grieg Emol szonátával.
0: Az nekem nincs is meg, nem is ismertem soha.
1: Nem?
0: Nincs is meg neki.
1: És a Grieg lirikus darabokat játszott?
0: Azokat biztos játszottam, persze. És a Grieg koncertet is megtanultam, mert az angolok nagyon szerették.
1: Változott valamit azóta, amióta elkezdett foglalkozni, és először Magyarországra jönni, tanítani, vagy kurzust tartani? A zongora játék?
0: Rossz irányban igen. Ezek a versenyek, azt hiszem, hogy ők a hibások. Mert hogy lehet lemérni a tehetséget, az inspirációt, a kultúrát? Mit lehet lemérni? Az erőt és a gyorsaságot. Tehát azok nyernek, akik a legerősebben és a leggyorsabban tudnak zongorázni, és az annyira belement most a fiataloknak az egész lelkületükbe, hogy most már csak az az érdekes, hogy ki tud gyorsabban. És aztán vannak olyan híres zongoraművészek, akik szintén versenynyertesek, és akik tovább versenyeznek saját magukkal. Még gyorsabban, és hát valami szörnyű, hogy gyilkolják a zenét. Minden műnek megvan az ő saját tempója. Ha gyorsnak akarták írni, akkor azt lehet gyorsan játszani. De azt játsszák gyorsan, ami könnyen megy gyorsan. Mert Mozartot meg Beethoven szonátáknak bizonyos tételei, azt nagyon könnyű gyorsan eljátszani. Sőt, akkor még annyira megkönnyebbül, hogy minden probléma eltűnik, mert az már nem is jöhet ki belőle, ugye? Például vannak olyan szimfóniák, már most már karmesterekét se csinálják, hogy az ember néha azon töri a fejét, hogy hogy tudnak ezek a fúvósok olyan gyorsan ilyeneket fújni. Valami rettenetes, hogy milyen tempókat kívánnak a karmesterek is a zenészeiktől. Hát ez nem virtuózitás. Van, amit arra írtak, de akkor csak azt kell gyorsan játszani.

0: Rév Lívia számos elismerés, kitüntetés tulajdonosa. Érdemes megemlíteni, hogy egy lemezért már nagyon komoly díjban részesült, a Chopin Nocturne CD-jéért.
1: Bartók Pásztori. És a Prokultúra Hungariát is megkaptam. Igen.
0: De azt hiszem, hogy talán amire a legbüszkébb, az a francia becsületrend. És ezt milyen alkalomból kapta, mert azt gondolom, hogy az ilyesmit azért valamihez kötik.
1: Van egy nagyon híres újságíró nő, aki megkapta, és amikor ő beszédet mondott, hogy megköszönje, akkor azt mondta, hogy van itt valaki, aki még jobban megérdemli, mint én, és az a Rév Lívia. És aztán így kértek dokumentumokat a lányaimtól, és azok beküldtek egy pár kritikát, meg ilyesmit, és aztán erre kaptam. A becsületrend nagymesterétől, aki a Sárközi.
0: Nikola Sárközi.
1: Akkor, amikor a kitüntetésnek a fölakasztásáról volt szó, voltak 160-an a Magyar Intézetben csinálták, és én is mondtam egy beszédet, és annak azért volt a sikere, mert papír nélkül mondtam. És hát szóval elmondtam, kinek köszönhetek mit, és hogy ez nekem nem csak egy büszkeség, hanem feladat is, és megígértem mindenki előtt, hogy én addig fogok dolgozni, ameddig Jóisten megengedi, és tovább tanulni, és megpróbálni a legtöbb fiatal tehetségnek átadni, amit én kaptam, és a nagy szeretetemet a zenéért. Hát szóval így volt.

0: Mai műsorunkban a 110 éve született Rév Lívia zongoraművész emlékét idéztük Magyar Kornél 2009-ben készült beszélgetésének részleteivel. A művésznő 93 esztendős volt a beszélgetés idején, és 101 évesen 2018. március 28-án hunyt el. A műsor második részében Bartók Béla Román népi táncok című művének részletében ismét Starker János volt Rév Lívia partnere, befejezésül pedig Claude Debussy, a Boldog sziget című művét hallottuk a művésznő előadásában. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak, Bece Szilviát hallották.
1: A 2026. június 15-ei műsor ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Dél van.

0: híreink következnek.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Besenyei Márk. Meghalt Nádas Péter, a modern magyar irodalom meghatározó alkotója. Több mint 40 témáról tárgyal mai ülésén a kormány. Egyre több felé kisüt a nap, csak északkeleten maradhatnak felhős területek. Jönnek a részletek. Meghalt Nádas Péter, a Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esszéista Gombos-Szegi otthonában hunyt el, tudatta családja. A modern magyar irodalom meghatározó, világirodalmi rangú alkotója volt. Legismertebb művei az Emlékiratok könyve, a Párhuzamos történetek, a Világró részletek és a Rém történetek. A Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja, 2000 óta a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, 2006 óta a Berlini Művészeti Akadémia tagja volt. Nádas Péter 83 éves korában hunyt el. Több mint 40 témáról tárgyal mai ülésén a kormány. Magyar Péter közölte, hogy szó lesz egyebek mellett a költségvetésről, az uniós források hazahozataláról és közlekedési beruházásokról is. Értékelik a paksi atomerőműben és az energiaszektorban kialakult helyzetet, valamint a klímaveszélyhelyzettel és az aszállyal is foglalkoznak. Várhatóan este éri el ismét a paksi atomerőmű a maximális teljesítményét. A hármas blokkot egy hónappal ezelőtt állították le a Duna rekordalacsony vízállása miatt. A folyóvíz szintjének növelésére fenékküszöböt építettek ki, és két bárkát süllyesztettek el Paksnál. Ennek köszönhetően nem kellett teljesen leállítani az atomerőművet. Délelőtt folytatódott a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőjelöltjeinek meghallgatása a parlamentben. Az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság előtt a nyomozati elnök helyettesi tisztségre pályázók beszéltek az elképzeléseikről. Az elnök jelölteket tegnap hallgatták meg. Ősszel megkezdi munkáját a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság. Az országgyűlési testület ma elfogadta azokat a pontokat, amelyek alapján összeállítják a munkatervet. A többi között olyan problémákat akarnak feltárni, mint a fiatalokra rátelepedett bűnözői csoportok, a drogozás és a szakember hiány. Kiesett az ablakon és meghalt egy kisgyermek Szegeden. A 7 éves kisfiú egy 10 emeletes panelház legfelső emeletéről zuhant le. A helyszínre érkező mentők próbálták újraéleszteni, de már nem tudták megmenteni. A híradó úgy tudja, hogy a gyermek szüleivel és nővérével élt a lakásban, és folyamatos gondozásra szorult. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 20 és 29 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 27-28 fokot mérnek. Egyre nagyobb területen felszakadozik, csökken a felhőzet és kisüt a nap. Kezdetben a keleti, észak-keleti tájakon, majd délután az Alpok alján is lehetnek záporok, zivatarok. A szél időnként megélénkül, napközben általában 27-32, késő este 16-23 fok valószínű, az északi tájakon lehet hűvösebb. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tiszató pedig 25 fokos. Kedves hallgatóink, adásainkat újra meghallgathatják a Média Klikken. Most 12 óra múlt, 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Minden neves énekesnek volt egy első nagy pillanata. A Zeneakadémia Marton Éva nemzetközi énekversenye sok ilyen pillanatot gyűjt össze. Élő fordulók a Solti teremben augusztus 30-ától, nagy zenekari döntő szeptember 5-én a nagy teremben, gálakoncert másnap az Operaházban. Legyen ott, amikor a jövő opera csillagai megszületnek.
3: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! miértradio.hu.
5: Szeptember 14-én nagyszabású Rachmaninov estel indul az Unikum bérlet. Olga Kern világhírű zongoraművész és a Danubia zenekar Budapesten. Váltson ön is bérletet, és legyen vendégünk a nyitó hangversenyen egy pohár pezsgőre. Filharmónia.hu.
0: Reklámot hallottak. Népzene itthonról.
6: A fonó gondozásában jelent meg nem régiben Zolnai Sára népdalénekesnő első lemeze, a közösen Hangok belső mezőségről címen digitális kiadványként. A lemezen hallható másik énekesnő, Dezső Balázsné Kádár Erzsébet, magyar szováti nótafa. A lemezen ifjabb kodoba Martin Florin, a híres magyar palatkai kodoba zenész dinasztia legifjabb prímása hegedül, Szakács Kristóf kontrázik és Szabó Szilárd nagybőgőzik, mindketten az erdélyi népzenei hagyomány hiteles képviselői. Tudásukat részben családi örökségként kapták, részben pedig idős mesterektől sajátították el. Elemezről szól mai műsorunk. Köszöntöm Önöket a szerkesztő Liber Endre és a hangmérnök Pénzes Géza nevében is, Balog Évát hallják. A címadó Közösen című dallal kezdünk.

Zolnay Sára új lemezének címadó számát hallották. A közösen lemez cím nyilvánvalóan arra vonatkozik, hogy a Zeneakadémia népzene szakán végzett fiatal énekesnő egyik példaképével, a magyar Szobátik Kádár Erzsébettel együtt hallható ezen az albumon. Mi hallgatók csak örülni tudunk ennek a koncepciónak, mivel az idő múlásával mindannyiunk számára egyre ritkulnak az idős mesterekkel való találkozási alkalmak. Ahogy a lemezt kiadó Fonó Budai Zeneház honlapján olvasható, az albumon megszólaló dalok és szövegek generációkat kapcsolnak össze. Az esős, a keserves, lassú cigánytánc és menyasszony kísérő, az Erzsi nénié, a boldog szomorú és a közösen című tételekben egyszerre van jelen a mindennapi élet érzelmi világa, a közösségi energia, a veszteség fájdalma és az összetartozás vigasza. Eddig az idézet. A most következő zeneszámban Zolnay Sára szólóénekét hallhatják.

Zolnay Sára énekelt, Kodoba Martin Florin hegedült, Szakács Kristóf kontrázott és Szabó Szilárd nagybőgőzött. Pávai István népzenekutatótól olvashatjuk, hogy a mezőség önálló dialektusként csak az 1950-es évektől elsősorban Lajta László, Kallós Zoltán és Jagamas János vizsgálatai nyomán szerepel a magyar népzene területi felosztásában. A mezőségen belül Pávai István négy nagyobb térséget, az észak, belső, dél és kelet mezőséget különbözteti meg. A Kolozsvár-Szászrégen útvonal mellett fekvő, még ide tartozó falvak, Magyarszobát és Mucs képezik a belső mezőség déli határát. Magyarszobát népdaléneklési hagyománya, a dallamdíszítés gazdagsága és egyedisége igazi gyöngyszeme népzenénknek. Ennek a gazdag éneklési hagyománynak az egyik utolsó képviselője, Dezső Balázsné Kádár Erzsébet, magyarszobáti nótafa. Most őt hallhatjuk az idén megjelent Közösen című lemezről.

A magyar szobáti Dezső Balázsné Kádár Erzsébetet hallhatták, a Kodoba Martin Florin hegedűs, Szakács Kristóf kontrás és Szabó Szilárd nagybőgős alkotta zenekar kíséretével. Zolnai Sára következőképpen mesélt arról, hogyan jött számára a lemez ötlete. Középiskolás koromban találkoztam először Erzsi néni hangjával, illetve az édesanyjától gyűjtött hangfelvételekkel. Akkor elsősorban a dallamaik fogtak meg, és a díszítésmód, amit nagyon különös zenei labirintusnak éreztem, de pont ez nyűgözött le. Majd aztán, ahogy a középiskola végén, egyetem elején értek az első mélyebb érzelmek, mint a szerelem, csalódás, halállal való találkozás, valami intuitív módon elkezdtem újra hallgatni az ő felvételeit, de akkor már inkább a szöveg mélységei miatt. Aztán egyetemen újra előjött ez az anyag, és akkor tudatosult bennem a szándék, hogy vele szeretnék közösen alkotni, kapcsolódni. Eddig az idézet. Kádár Erzsébet édesanyját a kolozsvári református gimnázium kapcsán ismerte meg az akkor gimnazista Kallós Zoltán népzenegyűjtő. Később az ismerettség barátságá vált, és Kallós Zoltán egyik legfontosabb énekes adatközlője lett Pap Erzsébet. Három gyermeke született, köztük Erzsébet 1950-ben. Ő édesanyjához hasonlóan kiváló zenei adottságokkal rendelkezik, és nem csak a régi szováti dalokat tanulta meg anyukájától, hanem az archaikus előadásmódot is. A műsorból hátralévő néhány percben a Boldog Szomorú című zeneszámának részletét hallhatják. Köszönjük, hogy velünk tartottak. A műsort készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban. Az adást újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Népzenével és világzenével hétfőtől péntekig 12 óra 5 perckor találkozhatnak itt a Bartók Rádióban. A szerkesztő Liber Endre és a hangmérnök Pénzes Géza nevében is köszönöm figyelmüket. Balogh Évát hallották.

Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkét óra 35 perc. Koncert. Válogatás hazai és külföldi.

0: földi hangversenyek felvételeiből.
1: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Ottmár Dávid nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarász Zsolt. Julien Prégardien és Christophe Prégardien dal hangversenyét közvetítjük. Zongorán közreműködik Michael Gész. A felvétel Saarbrückenben, a Halberg közvetítőközpontban 2026. május 12-én készült. Népdalok Friedrich Zilher feldolgozásában. Kis Anna Taraubol, Lorelei, Ómi keserű az elválás, Énekelj vidámam.

Népdalokat hallottak Friedrich Zilher feldolgozásában. Julien Prégardien és Christophe Prégardien énekel, zongorán Michael Gész játszik. Franz Schubert Szívemhez, Enn Schulze verse, Vágyódás, Johann Gabriel Zeidl verse, A Vándor, Georg Philipp Schmidt von Lübeck verse, és Vágyódás a távolba, Karl Gottfried Ritter von Leitner verse.

Franz Schubert dalokat hallottak, Szívemhez vágyódás, a vándor vágyódás a távolba. Julien Prégardien és Christophe Prégardien énekel, zongorán Michael Gész játszik. Részletek következnek Johannes Brahms 49 népdal című művéből. Nem fényes már a nap, csendes éjben, itt lenn a völgyben, engedd meg nekem.

Négy részletet hallottak Johannes Brahms 49 népdal című művéből. Julien Prégardien és Christophe Prégardien énekel, zongorán Michel Gész játszik. Franz Schubert, A vakfiú, Jakob Nikolaus Kreiger Döjek elutta verse, A pisztráng, Christian Friedrich Daniel Schubert verse, Halászdal, Franz Xaver Schlechta verse.

doch wir eines, wir ständen Brautaugen klar und

Franz Schubert három dalát hallották, a Vakfiú, a Pisztráng, Halászdal. Befejezésül még három dalt hallgassunk meg Franz Schubert-től, Julien Prégardien és Christoph Prégardien előadásában, zongorán Michael Gész játszik. A dalok címe: A halász boldog szerelme, Carl Gottfried Ritter von Leitner verse, Hullámok hátán, Friedrich Leopoldus Stolberg verse, Alkonyatkor, Karl Lappe verse.

0: Franz Schubert három dalát hallották, a halász boldog szerelme Hullámok hátán, Alkonyatkor. Julien Prégardien és Christophe Prégardien dalhangversenyét közvetítettük, zongorán közreműködött Michael Gész. A felvétel Saarbrückenben, a Halberg közvetítőközpontban 2026. május 12-én készült. A szerkesztő Ottmár Dávid volt.
1: Műsorajánló. Az Összhang következő adásában az idei Marton Éva nemzetközi énekversenyről lesz szó.
2: Ezt a versenyt annak idején a dr. Bata Andrással terveztük. Nekem nagyon fontos volt az, hogy az énekversenynek a legtöbb része az a Zeneakadémia falain belül legyen.
1: Összhang. A zenei élet aktualitásai. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: A folytatásban a budapesti vonósok hangversenyét közvetítjük. Hangversenymester Pilc János. Gordonkán közreműködik Gustav Rivénius. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2025. december 28-án készült. Elsőként Luigi Boccherini D-moll az Ördög háza szimfóniáját hallják.

Boccherini D-moll az Ördög háza szimfóniáját hallották. A budapesti vonósok hangversenyét közvetítjük, hangversenymester Pilc János. József Haydn második D-dur cselló versenye következik, Gustav Rivenius szólójával.

József Haydn második D-dur cselló versenyét hallották Gustav Rivinius szólójával, aki ráadásként most elsőként Bach D-dur cselló szvittjének prelűd tételét játsza.

Johann Sebastian Bach D-dur cselló szvittjének Saraband tételét hallották, ráadásként Gustav Rivinius játszott. A budapesti vonósok hangversenyét közvetítjük, hangversenymester Pilc János. 2025. december 28-án a Zeneakadémián készült a felvétel. Piotr Csajkovszki C-dur vonós szerenádja következik.

Csajkovszkij C-dur vonós szerenádját hallották. A budapesti vonósok ráadásként Johann Strauss Vergnügungszug polkáját adják elő.

0: Elhangzott Johann Strauss Vergnügungszug polkája. A budapesti vonósok hangversenyét közvetítettük, hangversenymester Pilc János, közreműködött Gustav Rivinius Gordonkán. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2025. december 28-án készült. A hangmérnök Perényi Benyámin és Mátyus Otto, a zenei rendező Weiss József, a szerkesztő Bolla Milán volt. Nevükben is elköszönés további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Ma este az Amadinda ütőegyüttes muzsikál. A Kossuth és Liszt Ferenc díjas zenekar kortárs szerzők alkotásainak népszerűsítésével vívta ki a zeneszeretők elismerését. Műsorukon most főleg a tradicionális afrikai és indonéz zenéből merítenek. 1998-as felvétel a Thália Színházból, ma 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek. Hallgassa ön is az új Kossuth Rádiót.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Híreink következnek.
3: A szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Petsz Gábor Olivér. Köszöntjük hallgatóinkat! Meghalt Nádas Péter, Kossuth és József Attila díjas író. Több mint 40 témáról tárgyal mai ülésén a kormány. Egyre több felé kisüt a nap, csak északkeleten maradnak felhős területek. Meghalt Nádas Péter. A Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esszéista Gombosszegi otthonában hunyt el, tudatta a családja. A modern magyar irodalom meghatározó, világirodalmi rangú alkotója volt. Legismertebb művei az Emlékiratok könyve, a Párhuzamos történetek, a Világló részletek és a Rém történetek. A Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. 2000 óta a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, 2006 óta a Berlini Művészeti Akadémia tagja volt. Nádas Péter 83 éves korában hunyt el. Nádas Péter személyében korszakos magyar író, a magyar és az európai irodalom meghatározó alakja távozott, életműve azonban velünk marad, írt a Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Több mint 40 témáról tárgyal mai ülésén a kormány. Magyar Péter közölte, szó lesz egyebek mellett a költségvetésről, az uniós források hazahozataláról és közlekedési beruházásokról is. Értékelik a paksi atomerőműben és az energiaszektorban kialakult helyzetet, valamint a klímavészhelyzettel és az aszállyal is foglalkoznak. Meghallgatta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal nyomozati elnök helyettes jelöltjeit az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság. Az öt meghívott közül egy visszalépett, így végül négy ügyészt hallgattak meg zárt ülésen. A hivatal elnöki, közpénzügyi és nyomozati elnök helyettesi posztjára kiválasztott jelölteket várhatóan holnap jelentik be, és a vezetőkről még a héten dönthet a parlament. Ősszel megkezdi munkáját a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgáló bizottság. Az országgyűlési testület ma elfogadta azokat a pontokat, amelyek alapján összeállítják a munkatervet. A többi közt olyan problémákat akarnak feltárni, mint a fiatalokra rátelepedett bűnözői csoportok, a drogozás és a szakember hiány. A cél az, hogy az eredmények alapján a területet érintő jogszabálymódosításokat dolgozzanak ki. Felfüggesztették a munkát a debreceni CATL akkumulátorgyár 3 üzemében, miután 9 dolgozónál fokozott nikkel terhelést mutattak ki. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium közölte, a munkavédelmi ellenőrzés megállapította, hogy a cég nem biztosított megfelelő védőeszközöket az alkalmazottaknak. Korábban hulladékgazdálkodási szabálytalanságok miatt 10 millió forintra bírságolták a debreceni akkugyárat. Francia, lengyel és iráni díszvendége lesz a budapesti klasszikus filmmaratonnak. Mathieu Kassovitz rendező, színész és producer, Mosen Makhmalbaf rendező és Pavel Edelman operatőr érkezik a szeptember 15-én kezdődő eseményre. A világhírű filmesek személyesen mutatják be alkotásaikat, közönségtalálkozókon és mesterkurzusokon is részt vesznek. A fesztivál csaknem 100 vetítéssel várja a közönséget, a részletes program a filmmaraton.hu oldalon érhető el. Holnap már mindenütt sok lesz a napsütés, eső sem lesz. Helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, holnap délután 28-34 fok valószínű. Petsz Gábor Olivért hallották.
1: Híreket hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Kovács Sándor vagyok, Csik Gabriella a zenei szerkesztő, Weiss Gábor a műsor szerkesztője, Szabó Péter a hangmérnökünk. Mozarttal kezdünk ezúttal, a C-moll zongora versenyből hallanak egy tételt, mégpedig az utolsót. Mozartnak egyébként két moll hangnemű zongora versenye van, ez és a nagyon híres D-moll körüljegyzik szerint 466, ez a C-moll 491, tehát későbbi darab, mint a D-moll. Fischer Anni zongorázik, a Philharmonia zenekart Efrem Kurz vezényli.

Mozart C-moll zongora versének utolsó tétele hangzott el Fischer Annival és a Philharmonia zenekarral Efrem Kurz vezényelt. Dvořákkal folytatjuk, az Ász-dúr vonós négyes, ugye utolsó vonós négyese, abból a második tételt hallják most a Thalich vonós négyes előadásában.

Dvorák az Vonós Négyesének második tétele hangzott el a Talich Vonós Négyes előadásában. Hát volna egy érdekes, számomra érdekes legalábbis, földrajzi kérdésem. Kíváncsi vagyok, hogy hányan tudják. Egy országban a legmagasabb hegycsúcs a Königstein. 2573 méter magas. Melyik ez az ország? Königsteinnek hívják, Királykő tulajdonképpen, és 2573. Kíváncsi vagyok, hogy hányan tudják, hogy melyik ez az ország. Händler folytatjuk, a vízi zenéből következik most az F-dur suite részből egy menüet, hogy elképzelem, micsoda csodálatos élmény lehetett ott a Temzén, hajók, este felé, fáklyák, csodálatos zene, és micsoda szag, hát most képzeljék el, hogy minden oda ömlött a Temzébe annak idején, hogy tudták elviselni, és mellette ez a zene. Na most a szagra ne gondoljunk, csak a zenére, English Concert, Trevor Pinnock vezényel.

Ez volt a vízi zenéből, az F-dur suite részből, ugye három része van, három fajta suite. A negyedik tétel a menüet, az English Concert játszott Trevor Pinnock vezényelt. Jönnek a megfejtések, nagyon érdekes egyébként. Még egyszer elmondom, mert talán nem mondtam elég hangsúlyosan, hogy ez a Königstein, ez egy hegy, ami az illető országnak a legmagasabb hegye, 2573 méter magas. Ezt is tessék bele kombinálni a válaszba, mert persze, hogy van Königstein másutt is, csak nem ilyen magas, meg nem az illető ország legmagasabb hegye. Még egy kicsit hagyom, vannak egyébként jó megfejtések is már. Weberrel folytatjuk, két szimfóniája közül az első, a C-dur, bocsánat, a második is C-dur, szóval az első C-dur. Abból következik a harmadik tétel, a Bajor Rádió szimfonikus zenekarával, Wolfgang Savall is vezényel.

0: Kármária von Weber első szimfóniájából a harmadik tétel, a Scherzo hangzott el a Bajor Rádió szimfonikus zenekarával, a Karmester Wolfgang Szavall is volt. Königstein, vissza kell térnem rá. Kérem szépen, Namíbia. Képzeljék el, Namíbiában így hívják a legmagasabb hegyet. Az a magyarázat, hogy Namíbia egy ideig német gyarmat volt, és ezért ez a német név. Egyébként ott van a Kalahári-sivatag, vagyis ott is, a Botswana van mellettem, Kalahári-sivatag, ki kéne menni tanulmányozni, hogy milyen a Kalahári-sivatag, már csak azért is, mert Namíbiában elefántok is élnek, de ugye Magyarország is szépen lassan sivataggá válik, tehát nem hát, hogyha tudjuk, hogy ott pontosabban mi van. Na, borongós gondolatok, 3:30 van.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Egy új lemez, Ravel művei találhatók ezen, ez egy album, 3 kötetes album, amin zongoraművek és kamaraművek hallhatók. A legfontosabb művét Julien Lieber, ő a zongorista, ő a főszereplő, Lorenzo Gatto és Bruno Philipp van még mellette, hegedűs és a csellista. Hát egy picit belehallgatunk ebbe a lemezbe, következik most a Couperin sírjából, sorozatból a 4. tétel, a Rigodon, Julien Lieberrel.

Ravelmű hangzott el, mégpedig a Kuplens híre sorozatból a Rigodon, a negyedik tétel, Gene Lieber játszott. És akkor folytatjuk Nyikolaj Rimszkij-Korszakovval, de még előtte muszáj valamit elmondanom erről a Namíbiáról. Fantasztikus állatvilága van, hát most nem is mondom fel az összes állatot, pláne a kedvencemet már nem mondom ki, mert mindenki tudja, de a legtöbb gepárd állítólag itt van Namíbiában. A gepárd a leggyorsabb állat. Valahol olvastam, hogy hát megkérdezem, hogy hány kilométeres sebességgel is tud egy gepárd rohanni? Kíváncsiak, hogy erre mit mondanak. Én ezt valahol olvastam, nem vagyok 100% biztos benne, de kíváncsi vagyok. Rimszkij-Korszakov Cári menyasszony című operájából a Nyitány következik az Orosz Nemzeti Zenekarral, Mihály Pletnyov vezényel.

A Cári menyasszony című rímszki korszakú opera nyitányát hallottuk az orosz nemzeti zenekarral, Mihály Pletnyov vezényel. Gepard és Namíbia, ugye Namíbia nemzeti ünnepe van, ezért jutott eszembe egyáltalán ez az ország, és legmagasabb hegye Königstein. Ami a gepárdot illeti, hát én azt olvastam, hogy 72 kilométeres sebességgel tud egy darabig futni, de azt is olvastam másutt, hogy felgyorsulni viszont nagyon rövid időre, pár másodperce, akár 110-120-ra is, de az csak pár másodpercig bírja. Hát igazságot nem tudok tenni, sokan írták a 110-120-at, azt is elfogadom. Volt, aki a 70-et írta, hát volt persze, aki mást írt. Carl Philipp Emanuel Bach-kal folytatjuk, az A-moll szonátából a második tétel következik, Robert Aitken, fuvolista kanadai, Corinne Tilney, csembalista és Margaret Gay Gordonkás játszik.

Carl Philipp Emanuel Bach ámúr szonátájának Allegro tétele, második tétel hangzott el Robert Aitken, Colin Tilney és Margaret Gay előadásában. Azt írja egy hallgató, a Gepard ügyben nem lehet igazságot tenni, hogy mennyire gyors, de az a lényeg, és most olvasom őt, amikor anti-lop és elszalad, utol kell érni. Mert a Gepard ezek szerint egy rendőr. Verdivel folytatjuk. Ja, jut eszembe, még egy kérdésem volna, ha már ilyen gyorsaság. Ugye Charles Lindbergh évfordulója van, 1974-ben, ezen a napon hunyt el, 1902-ben született, és 27-ben átrepülte az óceán New Yorktól, hát nem teszem fel a kérdést, elmondom Párizsig. De a kérdés inkább az, hogy manapság ugye 8-9 óra egy ilyen út, ő neki nagyjából mennyibe telt? Hát természetesen lassabb volt, de kíváncsi vagyok, hogy ki mit mond, hogy mennyi lehetett. Tehát New Yorktól Párizsig Lindbergh 1927-ben. Verdi requiemjéből a Lacrimosa következik. A római Santa Cecilia Akadémia ének és zenekara játszik, Antonio Pappano vezénye. A szólistákat most nem mondom.

A Lacrimosa hangot hangzott el Verdi rekviemjéből a Római Santa Cecilia Akadémia ének és zenekarával, Antonio Pappano vezényelt, Anya Hartero, Sonia Ganassi, Rolando Villazon és René Papp voltak a szólisták. Érdekes ez a Lindberg, ugye 33 és fél óra, vagy egész pontosan 33 óra 27 perc volt, amikor átrepült a New Yorkból Párizsig az óceánt. Hát ma ugye ilyen 8-9-10 óra repülőgép típustól is függ, meg attól, hogy oda vagy vissza megy valami, sose tudom, hogy melyik a hosszabb. Az egyik az egy órával hosszabb. Most nem tudom, hogy az odaút hosszabb, vagy a visszaút. Tudnom kéne, de hát a hallgatók nyilván kisegítenek és megírják nekem. Locatelli szimfonia funebréjéből most a non presto tétel következik a Poem Harmonic együttessel.

Locatelli szimfonia funebrejéből a negyedik tétel hangzott el a Poem Harmonic együttessel. Azt írja egy hallgató, Európa felé röviden, mert erre lejt. Hát lejt. Ez a lejt, ez a román pénztárgy esetben, nem? Giovanni Piccivel folytatjuk, Ballo alla Polacca, Sophie Yates játszik csembalón.

0: Giovanni Picchi, Ballo alla Polacca, hát játszotta Sophie Yates csembalón, 4 óra van.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Hát gyorsan ezzel a repülőúttal, kérem szépen, a nyugati szél áramlat miatt Párizsból New Yorkba hosszabb. Azt hiszem ez az igazság, egy jet stream miatt van ez. Sokféle okot írtak a kedves aggatok, és nem mindenki egyezik meg ezzel a véleménnyel. Hát én most ezt fogadtam el, és én is úgy emlékszem, amikor odautaztam, akkor talán hosszabb volt New Yorkba. Egy teljesen más dolog, egy évforduló, egy olyan évforduló, ami nekem különösen, hogy is mondjam, szíven üt. 100 éve született Kró György. Nagyszerű mesterem volt, 71 éves korában érte a halál, 1997-ben teljesen váratlanul, teljesen döbbenetes volt. Tanárom volt, és hát az új zenei újságot is ő alapította lényegében. Jó, volt egy elődje ennek a zenei újságnak, de igazából az új zenei újság aztán huzamosabb ideig az ő nevéhez kötődött. Ő volt a kritikus. És nekem a tanárom volt, hát hogy milyen tanár volt, egy anekdótát hadd meséljek, nem anekdóta, egy megtörtént dolog, de ezt muszáj elmesélnem, mert azt hiszem, hogy nagyon jellemző. Elsőbe volt, amikor zenetudományi tanszakon elsős voltam, nagyon jó osztálytársaim voltak, volt egy különösen értelmes fiú, orgonista volt, nem mondom most a nevét, mert nem ez az érdekes, orgonista volt, és aztán tanított mindenhol, szóval jó barátom volt egyébként, és ilyen nagyon érdekes kérdéseket tudott feltenni. Na most ugye a növendékek időnként, ezt minden tanár tudja, olyan kérdéseket tudnak föltenni, hogy egy kicsit zavarba hozzák a tanárt. Ilyenkor a tanár, magamat is beleértem, hát többnyire elkezd süketelni valamit, hogy mégsem maradjon szégyenben, mert hát az bizonyítani kell, hogy ő azért mégiscsak kicsit többet tud, mint a növendék. És vártuk, hogy volt egy ilyen nagyon ravasz kérdése ennek az osztálytársamnak, és vártuk, hogy most mi lesz, meg dermedt a levegő szinte. És a Kró úgy kicsit hátradőlt a széken, és annyit mondott, hogy maga csak kérdezzen. Szeretem, ha maga kérdez. És ez volt a válasz. Hát nem egy zseniális pedagógusról van szó. Felidézünk egy zenét, ami az új zenei újságnak volt a szignálja sok-sok éven keresztül, Schumann Ádúr Intermezzo Mitéj Baskirovval.

Schumann intermezzója hangzott el, az Új Zenei Újság kezdő zenéje volt, szignálja volt, nagyon-nagyon sokáig, nem az egész darab természetesen, csak egy rész. Tulajdonképpen sajnálom, hogy most nem ez a szignálja, nem is tudom, hogy miért, na mindegy. Franz Schubert-tel folytatjuk, az Amor Arpeggione szonáta harmadik tételét hallják. Átiratban most zenekari kísérettel Neubauer mély hegedűn játszik, ugye ez a bizonyos arpeggione, ez már rég kiment a divatból, sose volt igazából divat ez a Georg Stauffer féle hangszer, amit egyébként egy magyar is, magyar, hát egy pesti, Teufelsdorfer Péter Pesten is feltalált egyszerre, szegény Teufelsdorfernek elvitte az ördögöt nyilván, mindesetre nem maradt fent így a neve, mint a Stauferi. Na, izraeli filharmonikus zenekar játszik Paul Neubauer mellett, Simka Heled a karmester.

A harmadik Allegretto tétel hangzott el Schubert ámol úgynevezett arpeggiona szonatájának sajátos átiratában, egy Steinberg nevű szerző írta át zenekari kísérettel. Paul Neubauer, bocsánat, mély hegedült, és az izraeli filharmonikus zenekari játszott mellette. Még picit visszatérek erre a repülőgépre, ugye 33 és fél óra alatt tette meg annak idején Lindberg a New York-Párizs távot. Hát a Concorde az 3,5 óra alatt tette meg. Concorde, ugye biztos csomóan emlékeznek rá, csodálatos gép volt, bár állítólag elég kényelmetlen. Ezzel kapcsolatban is volna egy kérdésem, hogy járt-e Budapestre Concorde? Mit tudnak erről? Amíg ezen gondolkodnak, Amilcare Ponchielli következik, mindenki már is mondja, hogy Gioconda, ugye? Valóban a Gioconda, de nem az ismert, állandóan idézett részlet, hanem most a méregária szólal majd meg Marton Évával.

Nem tudom, hogy önök hogy vannak vele, de a hideg futkos a hátamon, hogyha Marton Évának ezeket a régebbi felvételeit hallgatom. Nem csak fantasztikus hang, hanem hát nagyon-nagyon tudja, hogy miről szól a darab. A méregáriát hallották a Giocondából, ez Gioconda ária, tulajdonképpen az opera végén van. A Magyar Állami Operázat Julius Rudel vezényelte. És hát egy pillanatra visszatérek még a repülőhöz, a Concordhoz. Bizony járt Budapesten, képzeljék el. 1985-ben, ha jól tudom, háromszor is, persze charterjáratokon, tehát menetrendszerűen sose járt, ilyen nyugdíjasokat hozott, vagy mit tudom én, angolokat. Tehát magyar utasa szerintem nem volt, hát ha csak valaki nem fizetett be egy Párizs-New York útra annak idején. Veracinivel folytatjuk, az Ámor szonáta a második tételét a L'Arte dell'Arco együttestől halljuk.

Veracini hatodik ámol szonátájának a másik tétele hangzott el a Larta dell'Arco együttessel, és egy másik évforduló, már volt évfordulóról ma szó, Dobszai László, ugyancsak tanárom, 2011-ben ezen a napon hunyt el, 76 éves volt. Nagyszerű tanár volt Dobszai is, sok mindent tanított nekünk, még latint is tanított, képzeljék el. Hát nem sokat tanultam persze, illetve nem sokat tudok, de tőle sokat tanultam. Gregorián tanított mindenfélét nekünk, meg formatant például. És hát persze a Gregoriánnak, főleg a magyar Gregoriánnak volt nagy szakértője, és félig meddig majdnem nem túlzok, ha azt mondom, hogy felfedezője, vagy legalábbis népszerűsítője. Most ilyet hallunk tőle, magyar Gregoriánt, Alleluja Sancte Rex Stefane, a Scola Hungarica énekel, Dobszai László vezényelt.

0: A Szkóla Hungarekát hallották Dobszai László vezetésével, 5:30 van.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Rejtvény. Mondom már is, mit lehet nyerni. Augusztus 28. péntek, 20 óra, Opus Jazz Club, Jazz Juniors. Maximilian Wilk szaxofonos zeneszerző vezetése alatt álló fiatal lengyel kvartett. Augusztus 29. szombat, 18:30, Nádasladányi Kastély díszudvara. Az Erdődi Kamarazenekar adott hangverseny, Szefcsik Zsolt a hangversenymester. Hát Mozart, Van Hall, mindenféle zeneszerzők, Fusz János, Seiler, stb. Hát érdekes műsor, érdemes oda elmenni. Nádasladány, Székesfehérvár felé van ez a Nádasladány. A győri és egri Székesegyház gyűjteményében őrzött szimfóniák és egyházi áriák szólalnak többek közt meg. Már csak ezért is érdekes, hogy miket őriztek annak idején ott. Aki el tud oda menni Nádasladányba, főleg autóval érdemes oda elmenni, bár hát busz van, a vonat az azt hiszem nem áll meg mostanában, hát mindegy, nem tudom. Szeptember 10 csütörtök, most ugrottunk egy jót, 18 óra Doknán Jernő Zenei Központ nagyterem, fiatal művészek pódiuma, Lugosi Dániel Ali klarinétozik, Bánkövi Bence gordonkázik, Szabó Marcell zongorázik, Beethoven, Bruck és Brahms művek. És van egy jazz CD, Dudás Lajos jazz klarinétosnak a CD-je. Mit kell kitalálni? Egy meglehetősen híres operának az előjátéka szólal meg, Nyitánya, de a szerző előjátéknak nevezte. Egy állat jut erről eszembe, közelebbről egy madár jut erről eszembe. Egy olyan madár, amilyen madarat a Balatonnál is látni aránylag nagy létszámban. Szép állat egyébként. A francia rádió szimfonikus zenekarát Marek Janowski vezényli, és ezt az állatot kéne megírni, ami eszembe jutott erről az előjátékról, amit most hallanak.

Sose értem, hogy hogy létezik az, hogy nem szeretik Wagnert. Van, aki nem szereti Wagnert. Hát ilyen zene, hát drága barátaim, vagy én vagyok annyira, hogy is mondjam, rossz ízlésű. A Lohengrinből az előjátékot hallották, a francia rádió szimfonikus zenekarával Marek Janowski vezényelt, és hát természetesen a hattyú volt az a derékmadár, ami eszembe jutott. Csuma Róbert, Süle Gábor, Fabók Éva és Magyari Péter a nyerteseink. Paganinivel folytatjuk, a D-dur szonátából a Rondoncino következik, Gilles Saham és Göran Söhlscher előadásában.

Minót étel hangzott el Gilles Saham és Grant Sörcher előadásában. Gregor József Werner következik, Haydn főnöke volt egy darabig Eszterházán, illetve hát Kismartonban lényegében. Új és különleges zenei kalendáriumából a békák brekegése szól az Arra Muzikálé együttessel.

Gregor József Werner Békák brekegése című műve hangzott el. Ugye főleg egyházi zenét ír, de lám-lám milyen ügyes volt ebben is. És mégis másodrangú szerzőnek tartjuk Haydn mellett, vagyis B-kategóriás szerző. Na most következik az elsőrangú Haydn. C-dur szimfónia, 30-as, Alleluja szimfónia, finália, Harnoncourt vezényli a Concertus Musicust.

Haydn C-dur szimfóniájának a 30-as számúnak a fináléját hallották, Niklas Harnunkul vezényelte a Concertus Musicus Wien-t. Erdőzsongás következik, Liszt Ferenc egyik nagyon híres Des-dur hangversenyletügye, Csalog Gábor zongorázik.

Erdőzsongást hallgattunk Liszt Ferenctől, Csaluk Gábor zongorázott. Egy kis filmzene következik Mitri Sosztakovicstól, a Bögöly című filmből keringő a Livon francia együttessel.

0: keringő hangzott el a Bögöly című filmből, Sosztakovics műve. Fantasztikus egy szerző ez a Sosztakovics. Micsoda filmzenéket írt? Most olvasok róla egy új, viszonylag új könyvet, elképesztő sorsa volt. Ilyen történet, hogy Stalin és néhányan ottan beszélnek, ez a 36-os kritika után volt, hogy a Sosztakovics, hát ezt ki kéne végezni. És akkor valamelyik azt mondja, hogy de hát ő írta az ellentervből azt a filmzenét, amit úgy mindenki szeret, mire Stalin azt mondja, ja, na jó, és ez is Sosztakovics életben maradt.
1: Híreink következnek.
2: A szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Petsz Gábor Olivér. Köszöntjük hallgatóinkat! Villámárvíz pusztított Nepálban, legkevesebb 95-en meghalnak, egy magyart is keresnek. Menetrend szerinti autóbusz és személyautó ütközött a Veszprém megyei Nagyesztergárnál. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, akár 34 fok is lehet. Villámárvíz söpörte több falut Nepál északkeleti részén. Legkevesebb 95-en meghaltak, több száz turista eltűnt. Egy magyar zarándokot is keresnek, aki a katasztrófa helyszínén tartózkodott, közölte a Magyar Külügyminisztérium. A nepáli turisztikai hivatal tájékoztatása szerint 133 indiai, 47 amerikai és 33 brit állampolgárnak is nyoma veszett. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg a Tibethez közeli térségben. A bajba jutottak mentését nehezíti, hogy a magas vízállás miatt a helikopterek sem tudnak leszállni. Tibetben is áldozatokról és eltűntekről számoltak be. Nem vett részt az augusztus 20-ai állami ünneprendezvényeinek közbeszerzésében, illetve megszervezésében, ezt mondta a Tisza párt alelnöke. Radnai Márk hozzátette, a nyilvánosságra hozott levelezések egy részén ugyan másolatban szerepel az e-mail címe, ám a hivatkozott leveleket nem olvasta. A belügyminisztérium időközben vizsgálatot rendelt el az állami ünnep megszervezése miatt, korábban pedig az ellenzéki Mi Hazánk mozgalom tett feljelentést, többek között hivatali visszaélés gyanújával. Hadházi Ákos korábbi képviselő pedig arról írt a Facebook oldalán, Radnai Márk gyakorlatilag az összes kapcsolódó levélen címzettként szerepelt, tehát mindenről tudott. A független vizsgálatok szerint nem történt fémszennyezés a Semcorp debreceni gyárában. A kínai érdekeltségű üzemtevékenységét júniusban felfüggesztették, miután az akkori vizsgálati eredmények szerint határérték túllépés történt több fém és félfém komponens esetében. Megállapodott a Facebook és az Instagram anyavállalata, a Meta, a céget perlő amerikai tagállamokkal a gyermekek védelme miatt indított perben. Az óriás vállalat csaknem 17 milliárd dollárt, vagyis több mint 5200 milliárd forintnak megfelelő összeget fizet. A 29 amerikai állam azzal vádolta a Metát, hogy a Facebookot és az Instagramot tudatosan a fiatal felhasználók függőséget okozó használatára tervezte, miközben nem védte megfelelően őket az online veszélyektől. Meghalt Nádas Péter. A Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esszéista Gombos-Szegi otthonában hunyt el, tudatta a családja. A modern magyar irodalom meghatározó világirodalmi rangú alkotója volt. Legismertebb művei az Emlékiratok könyve, a Párhuzamos történetek, a Világló részletek és Rémtörténetek. Nádas Péter 83 éves korában hunyt el. Menetrend szerinti autóbusz és személyautó ütközött a Veszprém megyei Nagyesztergárnál. A buszon hatan utaztak, ők nem sérültek meg, a gépkocsi sofőrjét kórházba vitték. Az utasokat mentesítő buszjárat szállítja tovább. A műszaki mentést a zirci tűzoltók végzik. Az időjárásról. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem lesz. A keleties szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18 fok között lesz.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Augusztus 28-a és szeptember 5-e között ismét Haydenum Eszterháza Fesztivál. A régi zene ünnepe Haydn egykori otthonában, a Fertődi Eszterházi kastélyban várja a közönséget historikus koncertekkel, koncertszerű opera előadással és világhírű művészekkel. Részletes program haydenum.com.
4: Zenei élmények a Várkert Bazárban. A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának Zenében szabadon című különleges estje és Szentpéteri Csilla virtuóz koncertje gondoskodik a felejthetetlen nyári hangulatról. Búcsúztasd zenével a nyarat. Részletek várkertbazár.hu.
5: Egyházzenei ritkaságok a Magyar Rádió művészeti együtteseinek koncertjén. Az évad nyitó estjén, melyen Telemann, Bach és Scarlatti műveit hallhatja a közönség, Héja Domonkos Lisztdíjas karmester és Tóka Ágoston orgonaművész működik közre. Találkozzunk szeptember 2-án a Mátyás templomban a rádiózenekar és énekkar nyitó hangversenyén. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrm.jegy.hu.
6: Szeptember 14-én nagyszabású Rachmaninov estel indul az Unikum bérlet. Olga Kern világhírű zongoraművész és a Danubia zenekar Budapesten. Váltson ön is bérletet, és legyen vendégünk a nyitó hangversenyen egy pohár pezsgőre. Filharmónia.hu.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: És gyorsan még egy koncert, Gödi Barokk Napok, kérem szépen 30-án, azaz vasárnap 18 órakor lesz egy koncert a Szent István templomban, ez ugye az alsó Gödi részen van, ha én jól emlékszem, de azt hiszem, hogy jól emlékszem. Lachegyi Imre és a Sebastian Consort koncertje, Kovács Katalin, Ligeti Orsolya, Lachegyi Róza, Lachegyi Imre, illetve Szászvárosi Sándor. És akkor következzék barokk zene Telemanntól, F-dur koncerto 3 hegedűre, Jáb Schröder, Jack Holtman, Marie Leonhardt a 3 hegedűs, Brüggen vezeti a koncerto Amsterdamot.

Telemann F-dur koncertójának első tétel hangzott el, ez egy három hegedűrei zenekarra írt koncertó. Jáp Söder, Jack Holtman és Mary Lenhart volt a három hegedűs. A Concerto Amsterdam együttesét Franz Brüggen vezényelte. Schumannal folytatjuk, zongorával. Az F-dur novellet következik az Opus 21-es sorozatból. Jandó Jenő zongorázik.

Jandó Jenő játszotta Schumann F-dur novellettjét. Állatos hírek következnek. Állatkertek éjszakája, 13 állatkert, ilyen tagintézmény, az Állatkertek Szövetségének tagintézménye tart ilyen éjszakai rendezvénysorozatot pénteken 28-án, de van azért kivétel, mert Szarvason például 29-én tartják ezt a rendezvényt. Azért kíváncsi vagyok, hogy Szarvason például van-e csodaszarvas, vagy vannak-e őzek abba az állatkertbe. Szomorú hír, Fővárosi Állat és Növénykertről, elpusztult Daya, a vörös panda, ugye ez nem igazi panda, így nevezik, de nem sok köze van az igazi pandához. Szegény, egy betegségben pusztult el, egy ilyen járványban, ami a pandákat fenyegeti. Hát mondjuk, most bocsánat a szóvicél, de ezt nevezik pandémiának. 6 ormányos medve érkezett a debreceni állatkertbe Németországból, így már 7 főse bővült az ormányos medvéknek a csapata. Ormányról majd még mindjárt lesz szó. Irtó cuki kis alpaka csődör született a pécsi állatkertben, levendulával, bodzával és szederrel osztja meg a kifutóját, ezek mind alpakák, de van még guanakó is ott abba a kifutóba, Carmen és Cusco. Aztán most jön az elefántos hír, ez nagyon érdekes egyébként, egyre több elefánt születik agyar nélkül. Mozambikba figyelték meg, ugye mert pusztítják az elefántokat, az orvadászok az agyaruk miatt, és az elefánt ebből is kiderül, hogy milyen okos állat, fogta magát, és azt mondta, hogy akkor nem lesz agyaram. És egyre több elefánt születik agyar nélkül. Elefántok után őz, hát elég érdekes hír, Franciaországban figyelmezteti a francia rendőrség az autósokat, hogy fokozottan figyeljenek, mert részeg őzek jelentek meg, zavartan viselkedő őzek, még videón is látszik mindez, és tényleg részegek, mert erjedt gyümölcsöket fogyasztottak, és berúgtak. Hát ilyen az őz, ilyen állat az őz. Most mit csináljak? Kérem szépen, őzek után vadászkontát a Johann Sebastian Bachtól, egy ária, hát ez speciál birkákról szól, Schafenkönnen sicher, bárányok biztosan legelnek, erről szól ez az ária, amit Diana Damrau énekelt.

Árja hangzott el Bach vadászkantátájából, Diana Damrau énekelt. Sibeliusszal folytatjuk. Andante Festivo, Helsinki vonósok játszanak, hangversenymester, na ez érdekes, Szilvai Géza. Vezénye Szilvai Csaba.

0: Andate Festio, ez volt a címe ennek a Sibelius darabnak, amit a Helsinki vonósok játszottak. Szilvai Géza a hangversenymestere ennek az együttesnek, és Szilvai Csaba vezényelt. Nézem közben az órát, 5:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: És egy újabb rejtvény. Mondom, mit lehet nyerni. Augusztus 29. szombat, 19 óra, Fuga. A 8. Miraton Fesztivál és Akadémia egyik koncertjéről van szó. Kurták 100, ünnepi koncert, Bach, Kurták, Mihály András és Szervánszky Endre művek, Kurtáktól több is. Hát most a művészeket nem sorolom, elég sok művész működik közre a Fugában. Úgy egyszer elképzelem, hogy én rendeznék valamit a Fugában, akkor preludiumokból csinálnék egy koncertet. Érdekes lehetne. Preludiumok a Fugában. Szeptember 2. szerda, 20 óra, Dohány utcai zsinagóga, 28. zsidó kulturális fesztivál, a zsidó lélek hangjai. Netanel Herstik világhírű kántor működik közre, illetve Kelemen Barnabás hegedűművész, MÁV szimfonikus zenekar, Daniel Grossman vezényel, Bruch Gémol hegedűversenye szólal meg, illetve zsidó liturgikus zene, klasszikus és kultikus opera részletek. Ez tehát zsidó kulturális fesztivál. Szeptember 21. péntek, 19 óra, a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagyterem, klasszikus és jazz, ifjabb Olá Kálmán kvintetjének, illetve Olá Krisztián kvartetjének a lemezbemutató koncertjéről van szó. És egy könyv. A mikrofonnál Kró György, új zenei újság, 1981-97. Ez a második kötet, ugye volt egy másik kötet, ami 80-ig ment el az új zenei újságban. És ugye mindenki hallotta, gondolom, hogy 100 éve született, ma van pont az évforduló, 100 éve született Kró tanár úr. Egyébként hadd hívjam föl figyelmüket, holnap az új zenei újságban egy olyan műsort készítettünk, amely Kró Györgyre emlékezik, és az ő kritikái hangzanak el. 4 kritikát válogattunk ki Zsoldos Máriával, Kró tanár úr egykori munkatársával. És hát akkor következik a zene, amit ki kell találni. Ez egy D-moll szonáta, amit Sziátoszár Richter játszik. Vihar szonátának nevezik, valószínűleg egy félreértés miatt, mert egy Schindler nevű pofa megkérdezte a zeneszerzőt, hogy mit van ezek mögött, a szonáták mögött, e mögött meg egy másik szonáta mögött, és mérgesen a zeneszerző azt mondta, hogy olvassa Shakespeare viharját. Egyébként ez valószínűleg egy hazugság, ez a Schindler nevű pofa, ez a Schindler volt, hamisított és hülyeségeket beszélt, de a szonátára rárakadt ez a név, hogy vihar szonáta. Hát a zeneszerző nevét kellene kitalálni.

Beethoven úgynevezett vihar szonátája hangzott el, opusz 31 numero 2-ből az első tétel, Sziatoszláv Richter zongorázott. Mondom a nyerteseket, Grecsnik Györgyi, Hunvári György, Zádor Fanni és Vilsic Éva. Johann Samuel Endlerrel folytatjuk, ő egy Bach kortárs volt egyébként, Darmstadtban működött, és ott is hunyt el. Az F-dur szimfóniából a menuetto, vagyis a harmadik tétel következik, Reinhold Friedrich trombitál, és a kiegészített budapesti vonósok játszanak, hangversenymester Bánfalvi Béla.

Johann Samuel Endler F-dur szimfóniájából a Menuetto tétel hangzott el, Reinhold Friedrich trombitált, a kiegészített budapesti vonósok játszottak, Bánfalvi Béla volt a hangversenymester. Egyébként ez az Ender Bach kortárs, ez 1694-ben született, 9 éve volt fiatalabb Bachnál, picit túlélte Bachot, 30 szimfóniát írt, egyiket se játsszák ma, hát illetve most hallottunk egyet. És akkor most következik az olasz szimfónia Mendelssohntól, annak is az utolsó tétele, a Saltarello, a Concert des Nations együttessel Jordi Savall irányítja őket.

Ez volt a Saltarello, vagyis az utolsó tétel Mendelssohn olasz szimfóniájából. Érdekes dolog, ez egy moll tétel, holott a szimfónia A-dur. Nagyon nagy ritkaság, hogy így végződik egy dur szimfónia. A Concert des Nationales együttes Jordi Savall vezényelt. A Mozarttal folytatjuk és zárjuk a mai muzsikáló reggelt. Az egyik D-dur szonáta, a körjegyzéke 3.11, Allegro tételét Ránki Dezsővel halljuk.

0: Mozart D-dur szonátájának nyitó tétele hangzott el Ránki Dezsővel. Csík Gabriella volt a zenei szerkesztő, Weisz Gábor szerkesztette magát a műsort, Szabó Péter volt a technikai munkatárs hangmérnök, búcsúzik a mai műsorvezető Kovács Sándor.
1: Műsorajánló. Az Összhang következő adásában az idei Marton Éva nemzetközi énekversenyről lesz szó.
2: Ezt a versenyt annak idején a dr. Bata Andrással terveztük. Nekem nagyon fontos volt az, hogy az énekversenynek a legtöbb része az a Zeneakadémia falain belül legyen.
1: Összhang. A zenei élet aktualitásai. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra.
3: Köszöntöm Mesterek órája című műsorunk hallgatóit, a szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Erdős Béla nevében is. Én Bolla Milán vagyok. Mai összeállításunkban Xavier de Maistre hárfázik. Először hallgassuk Manuel de Falla Rövid élet című operájából a spanyol táncot Marcel Grandjani átiratában. A felvétel a bécsi Osztrák Rádió nagy közvetítő termében készült 2009. decemberében.

Manuel de Falla Rövid élet című operájából szólt a spanyol tánc Marcel Grandjani átiratában. Előadta a Xavier de Maistre hárfán. Most dalokat hallunk. Elsőként Eduardo Sánchez de Fuentes Vágy című dalát, ismeretlen költő versére. Ezt követi Silvio Rodriguez Ezekben a napokban című dala, és az Élet című dala, ugyancsak ismeretlen költő verseire. Rolando Villazón énekel, Xavier de Maistre hárfázik. A felvétel Párizsban, a Salle Colonne-ban készült 2020. február 19-én.

Három dalt hallottunk, Eduardo Sánchez de Fuentes-től a Vágy címűt, Silvio Rodriguez-től az Ezekben a napokban és az Élet címűt, valamennyit ismeretlen költő verseire. Rolando Villazón énekelt, közreműködött Xavier de Mest hárfám. Következik Bedzsi Smetana, Moldva című szimfonikus költeménye Hanus Trnecek átiratában. Xavier de Mestre hárfázik. A felvétel Berlinben a B-Sharp stúdióban készült 2014-ben.

Bedřich Smetana Moldva című szimfonikus költeményét hallottuk Hanus Trnecsek átiratában. Előadta Xavier de Maistre hárfán. Tolmácsolásában következik most Alexandr Glazunov Preludium és Romaneska című darabja, opusz 57. Xavier de Maistre saját átiratában játsza.

Alexander Glazunov műve hangzott el, Preludium és Romaneska, opusz 57. Xavier de Maistre játszotta saját hátiratában. Összeállításunk végén hallgassuk Reinhold Glier Esdurhárfa versenyét, opusz 74. A szórista Xavier de Maistre, közreműködik a Nyugat-Német Rádió szimfonikus zenekara, a karmester Nathalie Stutzmann. A felvétel Kölnben, a Philharmóniában készült 2021. májusában.

0: Reinhold Glier Esdurhárfa versenyét hallottuk. Közreműködött a Nyugat-Német Rádió szimfonikus zenekara, vezényelt Natalie Stutzmann. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Xavier de Maistre hárfázott. A szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Erdős Béla nevében is köszönöm a figyelmüket. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon. Én további jó rádiózást kívánok. Bolla Milánt hallották.
1: Műsorajánló. Ma este az Amadinda ütőegyüttes muzsikál. A Kossuth és Liszt Ferenc díjas zenekar kortárs szerzők alkotásainak népszerűsítésével vívta ki a zeneszeretők elismerését. Műsorukon most főleg a tradicionális afrikai és indonéz zenéből merítenek. 1998-as felvétel a Thália Színházból, ma 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. Az Old Edge Jazz adásában Evi Filippu és Robert Lukacsu Love at Last Sight című albumát mutatjuk be. A görög születésű vibrafonos énekesnő és a román származású bőgős bemutatkozó lemeze akár zenei önéletrajzként is felfogható. Saját szerzeményeken, improvizációkon, illetve kortárs és jazz zeneszerzők darabjain keresztül helyezik új megvilágításba a folklór, jazz és klasszikus zenei hagyományt. Old Edge Jazz. Evi Filippu és Robert Lukacsu csütörtökön 23 órakor a Bartók Rádióban.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek. Hallgassa ön is az új Kossuth Rádiót.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkilenc óra. Összhang. A zenei élet aktualitásai.
3: Köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit a mikrofonnál Madarás Zsolt. Az összhang mai témája a Marton Éva nemzetközi énekverseny. Sok szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Marton Évát.
4: Szervusz, nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy újra itt lehetek és veled beszélhetek. Köszöntöm én is hallgatókat.
3: 2014-ig kell visszamennünk, hiszen ez most már a hetedik verseny. Igen. Nagyon gyorsan elröpült ez a 12 év. Visszaemlékszel még a 2014-es évre? Egyáltalán idézzük egy kicsit föl, hogy jött létre ez az énekverseny?
4: Nekem mindig nagy vágyam volt az, hogy legyen egy Magyarországnak egy nemzetközi énekversenye, és ezt a versenyt annak idején a dr. Bata Andrással terveztük, akkor még ő volt a rektor, és utána pedig a Víg Andrea jött, aki szívesen vállalta, hogy ebbe a szervezésbe részt vesz, hiszen nekem nagyon fontos volt az, hogy az énekversenynek a legtöbb része, tehát a elődöntő, középdöntő, döntő, az a Zeneakadémia falain belül legyen, hiszen ez nekem egy kötelességem volt, én úgy éreztem a Zeneakadémiával szemben, miután az Alma Máterem, az otthonom, ott keltem ki a kis tojásból, hogy így mondjam, és ott kaptam az első instrukciókat, ott kaptam az első pofonokat, ott kaptam az első örömöket, sikereket, úgyhogy ezért vittem vissza ide ezt az énekversenyt. Több hely is lett volna itt Magyarország területén és külföldön is, de nekem ez nagyon fontos.
3: Egyébként az énekeseknek is ez egy ideális helyszín. Én igen, azt gondolom, mindenkinek igen. Nagyon szépen szól a hangja a Zeneakadémia.
4: Hála Istennek, elég jó az akusztikánk, bár sokan azt mondják, hogy nem az, ami volt, de ez mindig ez így van, hogyha valamit felújítana, vagy restaurálnak, az már sohasem ugyanaz, ami volt. Hogy mondjak egy példát, én Barcelonában nagyon sokat énekeltem, a Liceumban, és olyan vastag por volt a színpadon, hogy szinte centiméterekben lehetett mérni. És akkor kérdeztem a felügyelőt, mondom, miért nem távolítják el ezt a vastag port? művésznő azt mondja, az tradíció. Úgyhogy soha nem
3: az
4: felejtem.
3: Az akusztikára fogja, hogy ez kell az akusztikára.
4: Ja, biztos, nekem ez szörnyen tetszett. Én nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy a Liszt Ferenc Zene Akadémián még mindig dolgozhatok, még mindig visszajárhatok oda, még mindig számítanak rám. És ott ismerek mindenkit, szeretek mindenkit.
3: És nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy milyen profi közvetítésben a világ bármely táján lehet látni ezt az énekversenyt, és mondtad, hogy a Zene Akadémia is teljes szívvel, lélekkel szervezi most már 7. alkalommal meg ezt az eseményt.
4: Bizony, nagyon nagy dolog. Egy olyan csapat áll a rendelkezésünkre, ami abszolút profi. Odafigyelnek minden apró dologra. Olyan emberek vesznek körül, akikkel tényleg az ember tud beszélni, és el tudja mondani, hogy mit szeretne, vagy hogy mit nem szeretne. Ez a fontos. És hát egy éve van egy új rektorunk, a Farkas Gábor, aki szintén egy művész, és ő is teljesen a hátunk mögött áll. Csak azt tudom mondani, hogy szerintem a világon egyedülálló, amit mi csinálunk. És erre nagyon-nagyon büszke vagyok. Úgy a munkatársaimra, mint a versenyre is.
3: Azt mindig ezekben a kisfilmekben nyilván nem csak a jó indulat mondatja az énekesekkel, de mindenki nagyon örül annak, hogy személyesen találkozhat veled, ismerik a felvételeidet, de azért mégis egy első versenyt megrendezni, azt gondolom nagy izgalom volt, de megnéztem, hogy már akkor is 150-en jelentkeztek szerte a világból.
4: Igen, igen, az első hívásra jöttek, és utána pedig ez állandóan emelkedett, és most ebben az évben a legtöbben jelentkeztek, és hogy milyen érdekes, Zsolt, én most dolgozom föl a fekete kalendáriumaimat. Az utolsó 20 évnek a munkája, mert nem szeretném, hogyha elveszne. Nekem dossziékban van minden év, és egyáltalán minden az életemben. Én mindig eltettem az úgynevezett idézőjelben bizonyítékokat, hogy bizonyítsam azt, hogy én világéletemben a zenét szolgáltam, és a művészetnek éltem. Az fontos volt, hogy jó legyen az előadás, sikeres legyen az előadás, az, hogy elfogadjanak az emberek, és amikor ezt befejeztem, az éneklést, akkor nem akartam leállni. Annyi mindent tudok erről a szakmáról. Olyan kár lenne azt elvinni, és nem felhasználni. És akkor jött ez az ötlet Bata Andrással, hogy hozzuk ezt létre, és csodálatos szép emlékek és köszönő levelek és szeretet fogad engem, még hogyha visszanézek a régmúltba is.
3: Ugye 2014-ben 150-en jelentkeztek, de most már közelítette a 300-at a jelentkezők száma, és egy korábbi műsorban már beszéltél arról, hogy te mindegyik jelentkezőt egyesével alaposan végignézed, végighallgatod, hogy olyanok kerüljenek be tényleg az elődöntőbe is már, akik megütnek egy mércét.
4: Szerintem a legfontosabb az, hogy saját magam meggyőződjek arról, hogy annak a jelentkezőnek, akinek a felvételét hallgatom, vagy az életrajzát olvasom, tisztában legyek, hogy mit írt le, hogy dolgozik, meghallgassam, legyen egy fogalmam róla, nehogy egy is elveszem. És a másik, hogy ugye hárman vagyunk, az előzsűri, Fried Péter jött be most az utóbbi években, most legújabban azért jött be a Szennai Kálmán,
3: mert vezényelni.
4: Ő fogja vezényelni a döntőt is, és a gála előadást is. Nagyon érdekes volt, hogy a két úriemberrel nagyon megegyeztek a véleményeink, de komoly zsűri volt, én a Fried Péterre azért támaszkodom, mert férfi hangok, bariton, basszus, ott ő abban nagy mester,
3: is, hogy...
4: és egy nagyon nagy nevű énekes volt, és a mai napig is az, tehát egy biztos pont. A Szernai Kálmán pedig együtt dolgozunk az Opera Stúdióban, most már 2 éve, és nagyon-nagyon tisztességes, nagy tudású, komoly muzsikus, jó indulatú, ami a legfontosabb. Észrevettem, hogy a mai világban a karmesterek nem szeretik a fiatal énekeseket. Nem szeretnek tanítani.
3: Hát pedig egy fiatalnak kellene a legnagyobb támogatás és odafigyelés.
4: És boldogan, az ember boldogan segít. És azt veszem észre, hogy nem szívesen dolgoznak velük. Tehát az a fajta munka, ami annak idején velem megtörtént, a legnagyobb mesterek, Abbado, Eréde, Métától kezdve, a Löványtól kezdve mindenki érted, együtt dolgoztuk, kidolgoztuk a darabokat. Most meg ott van, hogy az ember ad nekik egy fiatal énekest, és húzzák a szájukat.
3: Pedig hát mindenki fiatalon kezdte, úgyhogy mindenkinek és muszáj
4: hamar,
3: megadni a,
4: és milyen hamar
3: az esélyt. Ugye 24 és 30 év közöttiek a legtöbben, igen, akik jelentkeznek, igen. Tehát már mindenki befejezte valószínűleg a Zeneakadémiát.
4: Igen, jól mondod.
3: És azért a legtöbbek már elhelyezkedtek talán különböző operaházakban.
4: Sikerült, talán sikerült. Nagyon nehéz.
0: Az 5. Marton Éva énekverseny győztese és közönségdíjasa az orosz tenor Andrei Danilov énekli most Richard Strauss Rózsalovak című operájából az olasz énekes áriáját.

0: Andrej Danilov előadásában hallották Richard Strauss Rózsalovak című operájából az olasz énekes áriáját. Az összhang mai adásában a 7. Marton Éva nemzetközi énekversenyről beszélgetünk Marton Évával.
1: 39 szoprán. Amikor a te pályád indult, te is azt mondtad, hogy a budapesti operaházban
2: 18.
1: szoprán volt. Nekik a legnehezebb talán?
2: Tenor, kontratenor is van, hál' Istennek, bariton, baszbariton, bariton sok van, jó bariton van idén, aminek nagyon-nagyon örülök, mert nagyon nagy szükség van az operában. Próbáljuk kutatni, hogy hol találunk valami kincset, aki nem csak kincs, hanem itt is marad, nem megy el,
1: hát érted? És a Marton Éva énekversenyekről én emlékszem, például Andrej Danilov, hát fantasztikus hang volt, és most már főszerepeket énekel. Persze. A világkarrierje mellett a Budapesti Operaházban is, de például Azat Malik, egy kazakh fiú, aki
2: imádétlen.
1: Gyönyörű hangja van, és
2: puha, meleg.
1: Kisebb vagy közép szerepekben hallható a
2: hát operaházban. egyelőre, ugye. Tehát azért Fortot énekelt, például a Fásztabba itt nálunk.
1: Azért én emlékszem, Galeano Szálászon, nem tudom,
2: emlékszel rám, emlékszel, igen.
1: Hát mind a mai napig borsózom, amikor Rodolfo áriáját visszaidézem, igen. És arra is emlékszem, ugye közvetítik ezt interneten, nagyon
2: igen.
1: Jó minőségben.
2: Egy az egybe.
1: Lehet látni, hogy könyvbe lábadt a szemed, amikor ő énekelt.
2: Nagyon tudok örülni, a más embernek a boldogságát átélhetem én is együtt vele, és látom azt a pillanatot, amikor fölcsillan a szeme, és megérti azt, amit mondok. Az egy olyan csodálatos, az mint egy felébredés, az szerintem olyan, amikor Brünnhilde felébred Siegfriedben a 3. felvonásban, és azt mondja, hogy hájj dél zonne, hogy Isten éltesen, itt van nap, és minden is élek újra. Szóval ezek csodálatos dolgok, hogy más rájön dolgokra. Én tudom, hogy én épp úgy rájöttem a lényegre. Mert az, amit a Zeneakadémián tanulnak, az egy alapot ad. De ami később jön, a találkozások, az együtt való munka, a jó értelemben vett gyakorlat a színpadon, a háttérbe, a találkozások, az utazások, a benyomások, ami egy művésznek a lelkére, a gondolatvilágát gazdagítja, és kinyitja a világot előtte, az borzasztó fontos. És ez az énekverseny, ez nekik egy ilyen kapu, amin bemehetnek. A nagy névtelenségből ki lehet jönni. Egy óriási
1: nagyon
2: lehetőség.
1: Nagyon jönnek föl, a keletiek, ez már a régebbi
2: én boldog vagyok.
1: Is. Most ugye a koreaiak közül 29-et válogattatok.
2: Én boldog vagyok. Az igazi erő, ezek az úgynevezett keletek, ezek az emberek még tiszták. Ezeket még nem rontott el semmi konzerváló szerv.
1: De azért a legtöbben már átköltöztek Európába.
2: Hát most már azért átköltöztek, de az alapgondolkodásuk. Átjöttek ide, Európába, meg szerte szét a világba, és fölszippantják azokat a dolgokat pillanatok alatt, ami egy másik fiatalnak talán több időbe kerül, hogy azt átvegye vagy átérezze.
1: Azt nem tudom, hogy kinek az ötlete volt, de én nagyon-nagyon örültem, és szerintem azért egy picit meg is lepődik a legtöbb ember, hogy mennyi gyönyörű Liszt dal van, Liszt dalt is kell énekelni, és ez mennyire fontos, hogy a dalirodalom is
2: nagyon
1: a középpontba
2: fontos.
1: Kerüljön.
2: Nagyon
1: és
2: fontos.
1: Ugye Lisztről mindenkinek a nagy művei, a zongora művei jutnak eszébe, gyönyörű dalokat komponál.
2: Én nagy rajongója vagyok. Lisztnek, az embernek, a művésznek, a zeneszerzőnek, a zongoristának, nem beszélve arról, hogy Liszt Ferenc alapította meg Magyarországon a Zeneakadémiát, és Lisztnek volt egy olyan affinitása, egy olyan ember szeretete volt. Annak ellenére, hogy piszkosul tudott zongorázni. Tehát ő lehetett volna egy arrogáns, és azt is elfogadtuk volna. De én a könyvekből és az elbeszélésekből azt olvasom ki, hogy nagyon együttérző volt az emberekkel, segített, ahol kellett, ingyen zongorázott, gyűjtött pénzt. Tehát ő egy nagyon emblematikus művész nekem, példaképe.
0: A harmadik Marton Éva nemzetközi énekverseny nagydíjasa és közönségdíjasa, a mexikói-amerikai tenor Galeano Salas énekli Rodolfo híres áriáját Puccini Bohém élet című operájának első felvonásából.

0: Galeano Salas énekelte Rodolfo áriáját Puccini Bohém élet című operájának első felvonásából. Pár szót beszéljünk még a zsűriről, ugye visszatérő zsűritagok vannak. Gondolom, hogy talán az életednek is fontos szereplői voltak ők. Például Miguel Lerín, a fantasztikus spanyol művészeti menedzser, talán a legjobb.
1: Nyugodtan mondhatjuk. Mi nagyon szeretjük egymást az első pillanattól kezdve, és ő nem menedzser nekem, ő barát. Zolinak is, a férjemnek is, és nekem is. És a másik, hogy a Miguelnek egy olyan jó ízlése van. Még a mai világban a nehéz körülmények között is állandóan utazik. Lapokat szokott küldeni, hogy itt jártam, ott jártam, és én azt elrakom. És a Miguel az egy jó indulatú, jó akaratú, nagyon tisztességes menedzser, és egy kiváló barát, és hát ne felejtsük el, hogy ő mentora nagyon sok énekesnek.
0: És Péter Mário Katona, a londoni Covent Garden casting direktora is egy visszatérő.
1: Hát Péterrel együtt öregettünk. Amikor kimentem 72-be Frankfurt am Mainba, ő Christoph von Dohnányinak volt az asszisztense. Épp olyan fiatal volt, mint én, és ő volt az, aki fölfedezett, és aki beszélt rólam Christophnak. Annak a Christoph Dohnányinak, aki sajnos már nincs közöttünk, de épp a napokban hallgattam egy gyönyörű Otello részletet, amit ő dirigált a Carlo Kossuthával. Csodálatos volt. És amellett egy nagyon precíz német volt, aki ütötte a taktus kis, mindent ő akart megoldani. Aztán rájött, hogy ez nem mindig sikerül velem, úgyhogy adott sokszor szabadságot is nekem, mert az ég kellett.
0: A sok ismert név mellett azért nekem most föltűnt egy új zsűritag, Deniz Uzon, ugye, aki török-német mezzoszoprán. Azt hiszem nem csak engem, hanem a közönséget is elbűvölte 2021-ben. Amikor soroltátok föl, hogy kik nyertek, akkor egy kicsit szomorú voltam, és aztán mégis boldog lettem, mert a külön díjat, a Marton Éva díjat megszavaztad neki.
1: Bizony, megszavaztam, egy nagyszerű énekesnő lett
0: belőle. És színésznő.
1: Emlékszem, most legutóbb, azt hiszem a MÁV zenekarra volt, és Seherezádé dalokat énekelt a Zeneakadémián. Hát rendkívül jó énekesnő, jó előadó művésznő, és ez a fajta szabadság, ahogy ő él a színpadon is, ahogy dolgozik, ez olyan példamutató a többi fiatalnak, hogy legyenek bátrak, mert a magyarok bátortalanok. Nem tudom, évekig tanulnak, és amikor kimennek a színpadra, akkor összezsugorodnak, ahelyett, hogy ott élnének, és előadnának, és nem szabad ott félni.
0: Hát ő igazán élt a színpadon.
1: És ő élt a színpadon, és akkor most legutóbb gondolkoztam azon, hogy kezdjem a frissítést? Hogy kezdjem azt, hogy egyszer mindannyian elmegyünk? Kellenek olyan emberek, akik átveszik azt a fajta gondoskodást és szeretetet, amivel mi dolgozunk együtt, ez a kis csapat. Amikor őt megláttam, és később többször hallottam, azt mondtam, hogy talán ő lesz az, aki majd viszi ezt a stafétabotot tovább.
0: És gondolom rögtön igent mondott.
1: Azt nem tudom, de biztos vagyok benne. Hát én is rohannék, ha Marton Éva hív, hát akkor rohannék én is.
0: Ugye a mostani versenyen 7 vagy 9 magyar versenyzőnek is szoríthatunk, és még amit elárultál nekem, hogy Placido Domingo elvállalta a védnökségét.
1: Fővédnökségét. Ez nagyon nagy dolog, mert szakmailag akkor nagyon-nagyon magas fokon állunk, és nekem egy régi vágyam volt az, hogy Placidot meghívom a versenyemre, és mi nagyon sok előadást énekeltünk együtt a világ különböző országaiban, a kezdettől fogva, Madridtól kezdve, New Yorkig, Buenos Aires, tehát nagyon sok-sok helyen, nagyon sok fajta operában énekeltünk együtt, és most jött el az az idő, hogy azt mondom, hogy Placido, szükségem van rád. Szükségem van rád, hogy fogjunk össze ketten azért, hogy a fiatalokat vezessük tovább. Neki is van versenye, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy eljön-e, mert állítólag a gálán itt lesz.
0: Amit ugye majd az Operaházban.
1: Igen, de hát azt is tudom, hogy ő szeptember 23-án fog énekelni az Operában utoljára. már nem egész estet fog énekelni, hanem áriákat és részleteket Verdi operákból, és én szerintem ez egy gyönyörű lezárás lenne neki. Budapest, és talán a jövőre nézve megint egy lépés neki, hogy még nincs befejezve, hiába veszít búcsút, azért számítunk rá.
0: Augusztus 31-e és szeptember 6-a között, tehát mindenkit szeretettel várunk a Zeneakadémiára, és aztán majd a gálán az Operaházba. Nagyon szépen köszönjük Marton Évának, hogy eljött az Összhang stúdiójába, és felhívta a figyelmet erre a remek versenyre.
1: Köszönöm szépen.
0: Deniz Uzun, török-német mezzoszoprán, a 4. Marton Éva Nemzetközi Énekverseny külön díjasa, idén pedig már a zsűri tagja énekli, Donizetti a Kegyenc nő című operájából Leonora áriájának részletét.

0: Deniz Uzun énekelte Donizetti a Kegyenc nő című operájából Leonora áriájának részletét. Ezzel közvetlen munkatársaim Csík Gabriella és Mátyos Ottó nevében is elköszön a műsorvezető Madarás Zsolt, viszont hallásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szöveg dal nélkül.
2: Mihelyt birtokomban volt a rendelet, munkához láttam. A Requiem szövege régóta áhított zsákmány volt számomra, s most, hogy megkaptam, valóságos tébolyjal vetettem rá magam. Fejem majd széthasadt, erjedő gondolataim forrongásától. Még fel sem vázoltam egy tételt, már is jelentkezett a másik. S mert képtelen voltam megfelelő gyorsasággal írni, gyorsírás jeleket használtam. Berlioz emlékirataiban a Requiemről.

0: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
1: A szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Pecz Gábor Olivér. Köszöntjük hallgatóinkat! Folyamatosan frissülő honlapon összesítik a kormányzati feljelentéseket, száznál is több a nepáli villámáradás halálos áldozatainak a száma, egy magyart is keresnek, napos száraz idő várható, pénteken a hőség mellé szaharai por is érkezik. Száznál is több a nepáli villámáradás halálos áldozatainak a száma, több száz turista tűnt el. Egy magyar zarándokot is keresnek, aki a katasztrófa helyszínén tartózkodott, közölte a Magyar Külügyminisztérium. A nepáli turisztikai hivatal tájékoztatása szerint 133 indiai, 47 amerikai, 33 brit és 24 kanadai állampolgárnak veszett nyoma. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg a Tibethez közel térségben. Bárki kezdeményezheti a megszüntetett korrupciós ügyek felülvizsgálatát, erre hívta fel a figyelmet az Integritás Hatóság. A szervezet hangsúlyozta, a közhatalmat és a közvagyont érintő lehetséges bűnügyek nyomozását elutasító vagy megszüntető hatósági döntések miatt nem csak a sértett és a feljelentő kérheti a vizsgálatok újraindítását. Az úgynevezett felülbírálati indítványt a megszüntetett ügyek közzétételétől számított két hónapon belül terjesztheti elő a természetes vagy jogi személyek. Folyamatosan frissülő honlapon összesítik a kormányzati feljelentéseket. Az információk az átlátható.kormány.hu oldalon keresztül érhetők el. A miniszterelnökség emlékeztetett, eddig 21 feljelentés történt, az ezeket megelőző vizsgálatok összesen több mint 2000 milliárd forintnyi közpénz felhasználását érintik. 11 ügyben már nyomozás is indult. Hozzáfért a Fidesz a gondos óra program felhasználóinak adataihoz, ez bizonyítja a kormányzati szolgáltatóközpont és a párt között megkötött megállapodás, közölte a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint a programot személyes adatok gyűjtésére is felhasználhatta a volt kormánypárt. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy a kormányzat nemrég feljelentést tett a gondos óra program átvilágítása nyomán, mert sokszoros túlárazást valószínűsített a 100 milliárdos költségek miatt. Az örökbefogadással és a kórházban hagyott újszülöttek ügyével foglalkoznak először majd a Gyermekvédelmi Vizsgálóbizottságban. Ma fogadták el a munkatervet. Téma lesz a gyermekvédelmi szakemberek kiválasztása, a jelzőrendszerrel kapcsolatos kérdések, a gyermek, illetve a lakásotthonok helyzete. A szakemberek vizsgálják a bántalmazás, az intézményi abúzus vagy a kortárs erőszak problémáját is. Meghalt Nádas Péter, Kossuth és József Attila díjas író. A modern magyar irodalom meghatározó alakja volt, több tucat önálló kötet szerzője. A Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja, 2000 óta a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, 2006 óta a Berlini Művészeti Akadémia tagja volt. Neve többször felmerült az irodalmi Nobel-díj esélyesei között. Nádas Péter 83 éves volt. A Kossuth Rádió egy 2002-ben az Aranyemberek című portré műsorban elhangzott interjúval emlékezik az íróra este 8:30-kor. Végezetül az időjárásról. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem lesz. Éjszaka 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 28 és 34 fok között várható. Pénteken fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik, emiatt szűrtebb napsütésre kell számítani. A szerkesztő Gál Andrea nevében is köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra!
0: Híreket hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Weisz Gábor nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarázs Zsolt. Az Amadinda ütő együttes hangversenyét közvetítjük. Tagjai Rácz Zoltán, Váci Zoltán, Bojtos Károly és Holló Aurél. Közreműködik Bíró Gergely és Pusztai Gábor ütőhangszereken. A felvétel a Thália Színházban 1998. március 20-án készült. Elsőként tradicionális zene következik Malaviból.

Tradicionális zenét hallottak Malaviból. Az Amadinda ütőegyüttes játszik, Orlando Gibbons billentyűs zene, Holló Aurél átiratában.

Elhangzott Orlando Gibbons billentyűzene Holló Aurél átiratában. Az Amadinda ütőegyüttes most tradicionális zenét játszik Baliból és Indonéziából.

Whoa!

tradicionális zenét hallottak Baliból és Indonéziából. Az Amadinda ütőegyüttes hangversenyét közvetítjük. Yoshihisa Taira, Hierofoni.

Elhangzott Yoshihisa Taira Hierofoni. Az Amadinda ütőegyüttes befejezésül tradicionális zenét játszik Zimbabvéból.

0: tradicionális zenét hallottak Zimbabvéból. Az Amadinda ütő együttes hangversenyét közvetítettük, tagjai Rácz Zoltán, Váci Zoltán, Bojtos Károly és Holló Aurél, ütőhangszereken közreműködött Bíró Gergely és Pusztai Gábor. A felvétel a Thália Színházban 1998. március 20-án készült. A hangmérnök Balog Attila, a zenei rendező Alpár Tibor, a szerkesztő Weisz Gábor volt.
1: Koncert a Bartók Rádióban.
0: A folytatásban Alexander von Zemlinsky a Hableány című fantáziáját hallják Andersen nyomán. Előadja a Prágai Rádió szimfonikus zenekara, vezényel Jonathan Nott. A felvétel a Prágai Rudolfinum Dvorzsák termében 2026. február 23-án készült.

0: Alexander von Zemlinsky a Hableány című fantáziáját hallották Andersen nyomán. Előadta a Prágai Rádió szimfonikus zenekara Jonathan Nott vezényletével. A felvétel a Prágai Rudolfinum Dvorzsák termében 2026. február 23-án készült. A szerkesztő Ottmár Dávid volt.
1: Műsorajánló. Csütörtök este Kovács Gergely zongorázik. A fiatal művész több nemzetközi zongora versenydíjazottja, számos ösztöndíjat nyert el, 2018-ban junior prímadíjat kapott, 2020-ban pedig átvehette a Cifra Fesztivál tehetségdíját. Most Liszt és Chopin balladákkal mutatkozik be. Tavaly februári hangverseny felvétele a Zeneakadémiáról, csütörtökön 20 órakor a Bartók Rádióban. Az Old Edge Jazz adásában Evi Filippu és Robert Lukacsu Love at Last Sight című albumát mutatjuk be. A görög születésű vibrafonos énekesnő és a román származású bőgős bemutatkozó lemeze akár zenei önéletrajzként is felfogható. Saját szerzeményeken, improvizációkon, illetve kortárs és jazz zeneszerzők darabjain keresztül helyezik új megvilágításba a folklór, jazz és klasszikus zenei hagyományt. Old Edge Jazz. Evi Filippu és Robert Lukacsu csütörtökön 23 órakor a Bartók Rádióban.
2: A magyar királyság a 14. század óta kisebb-nagyobb harcokban állt az oszmánokkal.
3: Szulejmán, aki akkor trónra kerül, kifejezetten egy hódító politikát folytat.
4: Magyarországot nem egyszerűen magára hagyták, hanem elősegítették, mármint a meghatározó európai erők, hogy Magyarország összeomoljon.
5: A mohácsi vereség után tulajdonképpen nagyjából nyilvánvaló volt, hogy a magyar királyság önállóan már nem tud létezni.
6: M5 História. Mohács 500. Augusztus 29-én 20 órakor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: A folytatásban Róman Imre zongora, Stuller Gyula hegedű és Perényi Miklós Gordonka művész hangversenyét közvetítjük. A felvétel a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében 2004. március 22-én készült. Elsőként kérem hallgassák meg Dmitrij Sosztakovics C-dur trióját, opusz 8.

Sosztakovics C-dur trióját hallották. Róman Imre zongorán, Stuller Gyula hegedűn, Perényi Miklós Gordonkán most Johannes Brahms H-dur trióját szólaltatja meg.

0: Johannes Brahms Hádur trióját hallották. Kedves hallgatóink, Róman Imre zongora, Stuller Gyula hegedű és Perényi Miklós Gordonka művész hangversenyét közvetítettük. A felvétel a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében 2004. március 22-én készült. A hangmérnök László Zoltán, a zenei rendező Ella Péter és a szerkesztő Várgedő Anna nevében is megköszöni figyelmüket és további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt. Viszont hallásra!
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Csütörtök kora délután a Magyar Vonós Négyes játszik. Az 1969-es archív zeneakadémiai felvételen a világhírű 1935 és 1972 között működő együttes eredeti felállása szól, akik jelentős szerepet vállaltak a magyar kamarazene és különösen Bartók Béla műveinek nemzetközi népszerűsítésében. Hangverseny különlegességek. Csütörtökön 13 órakor a Bartók Rádióban. Csütörtök este Kovács Gergely zongorázik. A fiatal művész több nemzetközi zongora versenydíjazottja. Számos ösztöndíjat nyert el. 2018-ban Junior Prima díjat kapott, 2020-ban pedig átvehette a Cifra Fesztivál tehetségdíját. Most Liszt és Chopin balladákkal mutatkozik be. Tavaly februári hangverseny felvétele a Zeneakadémiáról. Csütörtökön 20 órakor a Bartók Rádióban.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonkét óra. Ars Nova. Válogatása 20. és 21. század zenéjéből.
3: Ezen az estén a Bartók pásztori és Liszt díjas karnagy Erdei Péter felvételeiből válogatunk. Irányításával Kocsár Miklós és Csemicki Miklós egy-egy alkotása csendül fel a Magyar Rádió énekkarának előadásában, melynek a 90-es évek elején, közepén vezető karnagya volt Erdei Péter. Köszöntöm a napjaink zenéje iránt érdeklődőket, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. Egy számomra különösen kedves felvétel szólal meg elsőként. Kocsár Miklós népi imádságai, melyeket abban a hónapban rögzített énekkar és karnagya, amikor belsős munkatársként a rádióhoz kerültem. És ez volt az a mű, mellyel életem első úgynevezett lehallgatásakor ilyen körülmények között találkoztam 1994. októberében. A talán furcsán hangzó lehallgatások a Bartók főszerkesztői szobában zajlottak, kiváló akusztikai paraméterek között, ahol ott volt a Bartók Rádió teljes szerkesztősége, a hangmérnökség vezetője, a zenei rendezők, és hát a nagy tudású lektorok, akik bölcs gondolataikkal, zenei meglátásukkal mindannyiunk ismereteit folyamatosan gyarapították. Emlékszem, akkor fiatal kezdő rádiósként a nagy tekintélyű Durkó Zsolt mellett kaptam helyet, azaz egészen közelről figyelhettem a lektorok munkáját. Kocsár Miklós népi imádságaival tehát itt találkoztam először. Akkor még elevenen éltek bennem zeneakadémiai tanulmányaim, melynek során zenei rendezést és szerkesztést is tanultunk, mely stúdiumok nyomán az ott megadott paraméterek szerint elemeztem a megszólaló felvételeket. Nos, a Kocsár mű előadása túl a kompozíció elementáris erején mind akusztikailag, mind előadásilag teljesen lenyűgözött. Azóta is rendszeresen hallgatom ezt a felvételt, mely talán Kocsár egy gyakran énekelt ciklusának leghitelesebb tolmácsolása. Kocsár Miklós, öt vegyes kar, népi imádságok Erdély Zsuzsanna gyűjtéséből. Hegyet hágék, ó hajnal-hajnal, keresztvetés, Szent Antal tüze, hálog hasadj meg. A Magyar Rádió énekkarának élén Erdei Péter.

Kocsár Miklós, öt vegyeskar. Népi imádságok Erdély Zsuzsanna nagygyűjtéséből. Az elhangzott tételek: Hegyet hágék, Ó hajnal-hajnal, Keresztvetés, Szent Antal tüze, Hálog, hasadj meg. Az Ásnóha adásában Erdei Péter vezényli a Magyar Rádió énekkarát. A felvételek abból az időből valók, amikor a karnagy a Magyar Rádió énekkarának volt vezetője. A Kocsár műhang felvétele 1994. szeptemberében készült. Csemicki Miklós 1991-es keltezésű C-dur miséjét egy évvel a komponálás után 1992. februárjában rögzítették. Meg annyi emlék kavarok bennem, amikor most ez a kompozíció felcsendül. Hiszen épp egy évvel ezelőtt Kisorosziban találkoztam egykori kedves tanárommal, Csemicki Miklóssal, akin akkor már látszottak egy könyörtelen betegség első jelei. Megdöbbentett, hiszen 3 hónappal korábban még egy visegrádi egészen különleges hangulatú kóruskoncerten találkoztunk, amikor mindezeknek a tüneteknek még híra hamva sem volt. S 2 hónap sem telt el, s már a gyászjelentését olvashattam. Talán furcsa, amit mondok, s minden bizonnyal sokan nem is értenek majd vele egyet. Csemicki az úgynevezett négyek tagja volt, Orbán György, Vajda János és Selmeci György mellett. Négyük közül Orbán és Vajda mindenképp sokkal népszerűbb kórus szerzőnek számít, mint például Csemicki. Számomra mégis az ő művei azok, melyek a legmélyebb zeneiséget, a legpontosabb szakmaiságot képviselik. Az ő alkotásainak hangzása mindig tiszta és átgondolt. Messze elkerüli az egyszerűbbnek mondható megoldásokat. Minden egyes lejegyzett hangja ezerszer átgondolt. Csemicki Miklós, Missa in C, a Magyar Rádió énekkarának élén Erdei Péter.

0: Csemicki Miklós, Missa in C. Az 1991-ben befejezett mű hangfelvétele 1992. márciusában készült a Magyar Rádió 6-os stúdiójában. Az Ars Nova, melyben ezúttal Erdei Péter a Magyar Rádió énekkarát vezényelte, véget ért. Holnap két amerikai szerző, John Adams és Steve Reich egy-egy műve szól. Ha tehetik, tartsanak velünk. Én várom önöket, a szerkesztő Bánkövi Gyula elköszön, a viszonthallásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Csütörtök este Kovács Gergely zongorázik. A fiatal művész több nemzetközi zongora versenydíjazottja, számos ösztöndíjat nyert el, 2018-ban junior prímadíjat kapott, 2020-ban pedig átvehette a Cifra Fesztivál tehetségdíját. Most Liszt és Chopin balladákkal mutatkozik be. Tavaly februári hangverseny felvétele a Zeneakadémiáról, csütörtökön 20 órakor a Bartók Rádióban.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek. Hallgassa ön is az új Kossuth Rádiót.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonhárom óra. Jazz a Bartók Rádióban.
3: Munkatársaim Veres Emese Gyöngyvér és Weisz Gábor nevében is köszöntöm a Jazz Mozaik hallgatóit, a szerkesztőt Fellegi Lénárdot hallják. Szó esik két fesztiválról, vidéki koncertsorozatról, de könyvbemutatóról is mai műsorunkban. Péntektől vasárnapig a MÜPA a szokásoknak megfelelően jazz programokkal kezdi az évadot. Bércesi Barbarát, a jazz műsor szerkesztőjét kérdeztem először is arról, hogy a háromnapos rendezvényen kire érdemes odafigyelni.
4: Én azt gondolom, hogy mindenkire érdemes. Ez a fesztivál 2021-ben újult meg, és valóban ez az évad kezdő fesztiválja a MÜPA-nak, a Jazz Time. És nem először kerülnek nálunk a hölgyek előtérbe, mert hát ugye népszerűek a hölgyek, tagadhatatlan, és a képlet pedig nagyon egyszerű lesz, és nagyon hasonló lesz mind három napon. Minden este egy amerikai jazz énekesnő lép színpadra, és egy-egy első osztályú magyar zenekar fogja őket kísérni. Pénteken, 28-án a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben kezdünk, ide tér vissza Veronica Swift, aki egy kicsit megtréfálta a rajongóit 2024-ben, akkor ugyanis erősen eltolódott a stilális irány a hard rock felé, de ezen az estén a felállás és a műsor sem ad majd lehetőséget eféle kihágásra. A több mint negyedszázados Budapest Jazz Orchestra egyik fő profiljává vált már, hogy első rangú jazz énekesnőket kísérnek, amire már a MÜPA-ban is sokszor volt példa. Itt volt korábban velük Morgan James, Jane Monheit vagy Roberta Gambarini is. Veronica Swift pedig most a Big Band irodalom klasszikusait fogja életre kelteni, nem is akárhogy, mert a hangja elképesztő, ez nem fog változni. A színpad jelenléte pedig minden bizonnyal úgy is lehengerlő lesz, hogy most nem csúszik majd térben a színpadon, inkább a számok tartalmának az előadására fog majd inkább koncentrálni, és biztos, hogy nagyon sokat fog szkettelni, amiben viszont pompás és utánozhatatlan. Aztán szombaton átköltözünk a Fesztivál Színházba, ahol a Grammy-díjas Nicole Zuraitis lesz a hazai Big Bandek másik etalonja, a Modern Art Orchestra vendége. A Fekete Kovács Kornél vezette nagyzenekar esztétikai felfogásához szerintem hihetetlenül jól illeszkedik Zuraitis világa. Amikor meghallottam, hogy milyen zenéket játszik Zuraitis, rögtön beugrott nekem a Mau az ő zenéjéről, és a férje Dan Pugacs is elkíséri majd erre a koncertre Zuraitist. Ez azért az érdekes, mert ő neki magának is, Pugacsnak is van big bandje, amelyel ő maga is Grammy-díjat nyert 2025-ben. Szerintem Zuraitis ma az egyik legizgalmasabb feltörekvő énekesnő, aki nem csak énekel, zongorázik is, hangszerel és zenét szerez, és ez az este lesz a fesztiválon a kivétel abban a tekintetben, hogy túlnyomó részt eredeti Zuraitis szerzeményeket hallhatunk majd. vasárnap még mindig a Fesztivál Színházban maradunk, ez lesz a zárókoncert, a főszereplő hölgy pedig nem csak énekelni, hanem harcsonázni is fog. Ő Aubrey Logan, a többi között a Postmodern Jukebox vendégszólistája, de játszott a Commodore-zal is és Dave Koz-zal is, és ott pedig egy szintén hétpróbás formáció, a Csapó Krisztián zenekar kísér majd. Krisztián zenekarainak is szép a lajstromja itt a műpában, mert fellépett már vele Andrea Motis és Jesus Molina is, ezek is nagyon sikeres koncertek voltak, és bár Aubrey Logan rendkívül sokoldalú, a hagyományos jazzben épp úgy lubickol, mint a popzenében, most azért inkább a jazzes énje kerül előtérbe, a választott számok pedig a nagy amerikai dalos könyvlapjain találhatók. Egyébként azért felsorolnám a magyar zenekar tagjait, akik szintén hajlamosak kilépni a jazz értelmezési tartományából. Zongorázni Tálas Áron fog, Gotthard Mike gitározik, Fónai Tibor basszusgitározik, bőgözik, és Kaszás Péter dobol. És hát persze számíthatunk arra, hogy mivel Aubrey és Krisztián is harcsonások, lesz majd párbajozás, valószínűleg nem csak hangszerrel. Nem arra gondolok, hogy összecsapnának, ökölpárbajra menne a dolog. Reméljük, hogy minél többen jönnek majd erre a hétvégére, nagyon szépen alakul már mind a három napon az érdeklődés, és reméljük, hogy teltházas koncerteknek örülhetünk majd.
3: Most nem arra vagyok kíváncsi, hogy már kész vagy-e a következő évadnak a terveivel. Inkább az érdekelne, hogy mikor vetettél szemet ezekre a hölgyekre?
4: Hát ugye Swift volt már, Veronica Swift a műpában 2024-ben, őt elég sokáig kerülgettük, mert nehezen találtuk meg a közös pontot, de nagyon örültem, amikor először el lehetett őt hívni, most pedig még boldogabb leszek, hogy egy hagyományosabb formációval lehet őt majd hallani. Zuraitiszt az elmúlt években, amikor Grammy-díjra jelölték, majd nyerte a díjakat 24-ben, akkor figyeltem fel, és azonnal megfogott az az erő, csillogó hang és kreativitás, amire jellemző. Aubrey pedig megmondom őszintén, hogy Krisztiántól. Krisztián révén ismertem meg harsonás kolléganőjét, és ő is már az elmúlt években tervben volt, hogy egyszer csak bemutatkozik. Nagyon boldog vagyok, hogy ő is ebben az évben megmutathatja magát a műpában.
3: Tehát 28-án, 29-én, 30-án újra jazzel nyit a műpa. Választanod kell egy hölgyet, hogy kitől játszunk be valamit.
4: Úgy döntöttem, hogy hallgassunk Nicole Zuraitis-tól egy szerzeményt. Ez egy vadonatúj lemezről származik, 2026-os. A címe a számnak az, hogy Won't Make It Out Alive. És a társak sem akárkik, Larry Goldings orgonán, Christian McBride bőgön, az ő férje Dan Pugach dobon hallható, és Gilad Hexelman gitározik.
5: The

0: Augusztus 30-a és szeptember 10-e között kerül megrendezésre a 28. Zsidó Kulturális Fesztivál. A hagyományoknak megfelelően nagyon sok zenei műfajban hallhatnak itt koncerteket az érdeklődők, így, mivel most a jazz mozaikban vagyunk, a jazz koncertekről, illetve a jazzhez köthető koncertekről kérdezem Deák Andreát, a sorozat főszervezőjét. Azt hiszem, hogy a legnagyobb névvel kell kezdenünk. Az ő koncertje lesz szeptember 1-én, úgyhogy inkább te mutasd be őt.
1: Sok szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, és külön természetesen a jazz szeretőket, hiszen, hogy mondjam, lélektársak vagyunk ebben a műfajban. Nagyon szeretem én is, és igyekszem azért, hogy minden évben a jazz reprezentánsai megjelenjenek, és idén egy nagyon fantasztikus nevet sikerült elhoznunk, az Avishai Cohen Trio fog fellépni szeptember 1-én a Dohány utcai zsinagógában, fantasztikus két fiatal művész kíséretében, és nagyon-nagyon várjuk már a koncertet, és ahogy érzem, a Avishai Cohenék is nagyon várják, úgyhogy mi megvárjuk nagyon a közönségünket sok szeretettel, mert fantasztikus élményben lesz részük, ezt már előre is borítékolhatom.
0: Rajta kívül még milyen koncerteket ajánlasz?
1: A Rumbak utcai zsinagógában.

augusztus 31-én szintén egy másik nagyon különleges izraeli fellépőnk lesz, egy Hillel nevezető fiú, egy nagyon különleges egyéniség, egyébként egy haszid, rapper, jazzzenész, mindenféle műfajokban otthonosan mozog. Ide most nekünk a Zsoltároktól a popzenéig műsort fog hozni, ami nagyon szép jazz standardekkel lesz fűszerezve, egy csodálatos szólóest, tehát egy nagyon misztikus, egy nagyon elcsöndesedő, nagyon mély koncerttel készül a fiatalember, úgyhogy biztos, hogy nagyon nagy élmény lesz, aki ellátogat, mert a helyszín is nagyon különleges, ott a fényvilágok, az egyszáz zongora, ez a különleges egyéniségű fiatal fiú ezzel a fantasztikus muzsikával szerintem el fogja bűvölni a közönséget, de lesz természetesen más jazzet érintő koncertünk is, mindjárt ugye visszatérhetünk megint a Dohány utcai zsinogógába, Avishai Cohen előtt egy nappal, augusztus 31-én, hanem is a klasszikusan klezmer, de klezmer érintő, egy Budapest-Pozsony csúcs találkozóval fogunk most idén előrukkolni. Budapest Klezmer Band, ugye egy klasszikus fellépője a Zsidókulturális Fesztiválnak, de idén elhívtuk a Pressburger Klezmer Bandet Pozsonyból. Ők tavaly egyébként adtak már egy nagyon fantasztikus koncertet a Hegedűs Gyula utcai zsinagógába, és mondhatni, hogy a közkívánat, a közakaratra hoztuk el idén is, és azt gondoltuk, hogy akkor egy nagyobb helyszínen összerakjuk a két, hogy mondjam, ikonikus, mert a Pressburger tulajdonképpen Szlovákiának egy ikonikus klezmer zenekara, Budapest Klezmer Band meg a miénk, úgyhogy így született ebből a Budapest Klezmer csúcs találkozó Molnár Piroska közreműködésével, úgyhogy azt hiszem, hogy ez tényleg ez is egy csemege lesz, ha nem is szigorúan jazz, de jazz elemekkel ötvözött koncert lesz. Hát akkor a Hegedűs Gyula utcai zsinagógában mindjárt lesz egy Swing a la Django, egy Django, Reinhard Django stílusú koncertünk, aminek az lesz a különlegessége, hogy azt beszéltem meg a zenekarra, hogy Magyar Sláng is fogadta a kérésemet, és ezt meg is csinálta, Gájer Bálint lesz az egyik sztár vendégünk, és Horváth Mónika, ő még annyira talán nem ismert, de aki el fog jönni, meg fogja ismerni, és szerintem hamarosan ő is egy ismert lesz, mert egy különleges, tehetségű fiatal énekesnőről van ez esetben szó. Visszatérünk egy kicsit a mottunkra, a hagyomány jelenlét ünnep, az ünnep kategóriában. Azt hiszem, hogy szeptember 6-án Mizga és Dr. Bubó és a Rimhányó programunk lesz, ugye Romhányi József a Rimhányóra fogunk emlékezni, Spilák Klára, Várkonyi Judit és a Romhányi Session zenekar közreműködésével. Romhányi Józsefet, hát remélem azért nagyon sokan ismerik, de nyilván azt mondom, hogy Mizga Géza, vagy Dr. Bubó, vagy egy csomó klasszikus magyar kuplés, láger, bármi, akkor Romhányi József neve fel fog csillanni az emlékezetünkbe, de Spilák Klára és Varga Judit előadásában biztos, hogy nagyon sokan, akik, ha nem ismerik, azért fogják megszeretni, akik, ha ismerik, Romhányi Józsefet még jobban fogják szeretni. Lesz még egy nagyon különleges, minden programunk különleges természetesen, de akkor azt mondom, hogy a jazzhez közeli műfajban szintén Izraelből fog érkezni hozzánk egy Orit Orbach nevű nagyon tehetséges klarinétművésznő, aki jazzeket, klezmeneket, zsidóörökzöldeket hoz a Budapesti Hamsza zenekarral közösen együttműködve, őket onnan lehet ismerni, hogy a Kuna testvérek egy nagyon fantasztikus fúvós zenekar, akivel majd az Orit Orbach együtt fog zenélni. Már próbáltak kicsit ilyen távpróbába együtt, abban már belefüleltem. Tényleg egy nagyon különleges zenei találkozás lesz, mondhatnánk, és hogy jazz, klezmer, zsidóság, varázslat Budapest Jeruzsálem között. És lesz egy másik izraeli fellépünk, ez a Digashun Trio, akik pedig egy nagyon különleges balkáni, ripi-ropi, nagyon táncos, nagyon vidám klezmer zenét fognak elhozni hozzánk. Balkáni stílusú, táncos, jazz elemekkel ötvözött zsidózene, klezmer zene, ők lesznek majd szeptember 8-án a Hegedűs Gyula utcai zsinagógába, de ők Pécset is fel fognak lépni majd szeptember 7-én. Ahol szeptember 7-én még Kamarás Iván is fel fog lépni, ami szintén azt mondom, hogy érinti a jazz műfajat, hiszen magyar zeneszerzőknek legnagyobb slágerei lesznek Kamarás Iván és zenekara kíséretében, és Cséki Kálmán fog zongorán közreműködni, úgyhogy Cséki Kálmán neve nyilván a improvizációs vagy a jazzes hangulathoz abszolút jól illik, és egy csodálatos minőségű programnak nézünk itt is elébe, de a Frankelle úti zsinagógában lesz két fantasztikus klezmer koncertünk, szeptember 6-án Lisztes Jenő Klezmer Rapszódia című művét hallhatjuk majd, ez egyébként egy ősbemutató lesz, utána pedig egy Szabadszon Klezmer Band koncert lesz. Majd szeptember 9-én pedig a Klezmerész zenekarad koncertet Nógrádi Gergellyel és Janicsák Vecával közösen. Úgyhogy nagy szeretettel várjuk a jazzrajongókat, zenerajongókat, klezmerrajongókat, magyar zenerajongókat, zsidó zenerajongókat, világzenerajongókat, szóval mindenkit.

0: 10 éves a Balance Whale Group együttes, és idén több koncertjük is lesz az ünnepség jegyében. Most egy fesztiválon fognak fellépni, egy budaörsi minifesztiválon. Picit előrevetítik majd a 10 éves jubileumi koncertnek is az anyagát?
1: Igen, természetesen, hiszen a jubileumi koncertünk összefoglalja az elmúlt éveinket. 4 albumot adtunk ki, úgyhogy van miből válogatnunk. Ezek az albumok nagyrészt saját szerzeményekből állnak, illetve a negyedik, a legutóbbi klasszikus zenei feldolgozásokat tartalmaz, úgyhogy mindegyikből fogunk válogatni most is csütörtökön.
0: Milyen számok fognak elhangzani? Egy kicsit csigázzuk a hallgatóinkat.
1: A lemezeink címadódala mindenképpen Stratosphere, Pane of Glass, Sunflower, Lindala, olyan dalok, amiket a közönség korábban is nagyon jól fogadott, illetve hát a klasszikusok közül itt olyan zeneszerzőkről beszél, mint Johann Sebastian Bach, vagy Leopold Mozart, vagy éppen Chopin, Menuet, Badinéri, Nocturne, az Új Világ szimfóniából is a második tételt feldolgoztuk, és még egy kis Liszt is lesz.
0: Azt hiszem, hogy már ebből is kiderült, hogy fúziós jazz zenét játszik az együttes, hogy nagyon sokfajta hatást ötvöz a zenéjükben, akár a pop, a funk, de még a latin elemek is megjelennek a klasszikus zene mellett.
1: Így van, ezeket az elemeket, mindegyiket alkalmazzuk, használjuk, és ez egy jazz műfaja, amit mi csinálunk, tehát az improvizáció nagyon fontos részét képezi, illetve a jazznek a harmónia világa, de a jazzben belül egy ilyen könnyen hallgatható zene ez, amit mi művelünk.
0: Sőt, úgy is ajánlják ezt a koncertet, hogy már-már filmzenei hatású, pihentető darabok, bár a jazzről nem mindig mondható az el, hogy annyira andalító.
1: Igen, nálunk mondjuk ez egy konkrét esemény is volt, egy nemzetközi filmzenei versenyre küldtünk be dalt, konkrétan a Pane of Glass című számot, és egy 70 országból összejött mezőnyben azért az első 8-ig bejutottunk, és még egyszer mondom, kifejezetten ilyen filmzenei verseny volt ez.
0: Akkor ez is egyfajta inspiráció a továbbiakra nézve is, hogy jó az irány?
1: Én nagyon remélem, nem mondanám, hogy irányt keresünk, hiszen ez az egész zenekar annak idején, mikor megalapítottuk, saját zenéinkre, ami belőlünk jött, alapult, és nem igazándiból egy ilyen útkeresés, hogy most kinek feleljünk meg, hanem mi magunknak felelünk meg.
0: Azt elmondta még az elején, hogy a lemezeikből válogatnak erre a koncertre, sőt aztán majd a jubileumi koncertre is, de azért születtek-e olyan számok, amelyek elhangzanak?
1: Ezen a koncerten a csütörtökén még nem. A jubileumi koncertre már tervezünk olyan számokat, amiket még nem hallhatott tőlünk a kedves közönség. Ezt a koncertet november 7-én fogjuk tartani az 5-10-ben, de természetesen a közönség addig is találkozhat velünk. Érdemes figyelni a weboldalunkat, illetve Facebook profilunkat, és hát természetesen most csütörtökön szeretettel várunk mindenkit a Postart kulturális szintéren, Budaörsön, ami egy nagyon klassz hely, már nem először szereplünk ott, de most először vagyunk fesztivál részesei ezen a színhelyen. És hadd említsem itt azért meg a tagokat, hiszen mi közösen dolgozunk. A basszusgitáron játszik Halovics Dávid, ő már 8 éve van a zenekarban, nem teljesen a kezdetektől, de majdnem. Ugyanígy Kátai Tamás dobokon, illetve Dorogi Ákos és én vagyunk az alapító tagok, együtt dolgozunk ebben a zenekarban is.
0: Saját szerzeményeket is említett, van-e egy zeneszerzője az együttesnek, vagy pedig ez is közös munka?
1: Igazándiból megoszlik. Különböző témákat hozunk, nem egy ember, hanem több ember, és egyébként a végleges formáját a zene a próbákon szokta megkapni, hiszen mindenki hozzáteszi az ötletét, gondolatát. Tulajdonképpen ez is ebben a zenekarban egy ilyen pozitívum, egy ilyen szabadság, hogy nem kötjük meg, hogy na most akkor csak azt lehet ott játszani, hanem mindenki a saját legjobb tudásának megfelelően és gondolatainak megfelelően teszi hozzá a zenei gondolatait.
0: Akkor talán ezekből a zenei gondolatokból villancsunk is fel valamit a hallgatóinknak. Ugye mondta, hogy válogatás lesz ezen a koncerten, melyik lemezről és milyen számot ajánlana most.
1: Talán legyen mondjuk a Genius című számunk, ez a Stratosphere című lemezünkön jelent meg.

0: Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola udvarán, Győrben három formáció lép fel augusztus 28-án 17:30 kezdéssel. Kovács Zoltán zeneszerzőtől, zongoristától tudjuk meg a részleteket, ő több formációban is játszik.
1: Ez a fesztivál 7. alkalommal kerül megrendezésre, ez teljesen a zeneiskolás vezetőség, valamint mi ketten a Marcival, a Stummer Marcival szervezzük. Gyakorlatilag a mi zenekaraink, ahol mi közreműködünk, vagy esetleg vezetünk, azoknak biztosít egy ilyen háttérfesztivált. Az első fellépése lesz az majd ugye a Tóni Pusztai Orientál triót 17:30-tól. Ő tulajdonképpen Pusztai Tóni, aki a gitáros berkekben az egy nagyon ismert gitárművész. Neki a saját produkciói, szokásos latin zenei köntösbe, és a Barca Horváth József fog benne bőgözni. Egyébként a Barca Horváth József és a Stummer Marci gyakorlatilag az egész koncertet végjátszák. Marci kivéve a Kovács Zoltán trióban nem játszik, ahol ott a saját szerzeményeim mennek, igazából egy nehéz, vékony jégnek nevezett klasszikus zenei feldolgozásaim is hallatókat, amik hát attól függ, hogy mennyi időnk lesz előtte próbálni, akkor eljátszunk, vagy pedig nem, de mindenféleképpen izgalmasnak ígérkezik a műsor, és a végén ugye az van kérve, hogy a műsor, vagy Harmonia Sextet, ez a Cafuné zenekar, a Stummer Marcié, ez kizárólag latin zenei számokon, dalokon alapul, Sergio Mendez, Horácio Hernández, stb., de nagyon-nagyon izgalmasan feldolgozva, énekelve, ütözve, és hát a végén nagyon szeretnénk egy ilyen összjátékot, tehát hogy mindenki a színpadon, és hát azért szerencsére elég sok számot tudunk eljátszani közösen.
0: 17 órától van a kapunyítás, 17:30-tól kezdődnek a koncertek, ugye Győrben lesz az eseménysorozat. A Kovács Zoltán trióról, tehát a saját triódról kérlek azért még egy picit mesélj nekünk, itt van egy közreműködőd is. Aki nem ismer téged, az lehet, hogy nem tudja, de te sokszor lépsz fel Budapesten, méghozzá Szakál Tamás vezette formációban.
1: Valóban így van, most már egyébként abban a formációban már nem működök, de a Cannaro zenekarban 4-5 évet azért játszottam, de mai napig is tartjuk a úgymond normális barátságunk kívül a zenei barátságot is. Itt-ott innelámmal azért szoktunk együtt játszani. Hát érdemes őt meghallgatni, mert egy igazi, hogy mondjam, hangban és játékmódban is egy múltszázadi figura, 20-as, 30-as évek hangulatát idézni.
0: És a Harmonia Sextetben is énekel és hegedül Szakál Tamás.
1: Igen, a Harmonia Sextetben, de az ugye egyelőre még az egy ilyen végprodukció lenne, ahol mint azt hiszem, hogy ebbe a fölállásban a zenekar még így nem találkozott, de ez tulajdonképpen a mint harmadik fellép a zenekar, a Cafuné, ugye ami nagyon izgalmas brazil zenéket játszik, az lesz a végén kibővítve, és akkor itt fognak majd felcsendülni ott számuk.
0: Stummer Mártonnal közösen játszotok tulajdonképpen?
1: Igen, mi a Stummer Mártonnal kollégák vagyunk ebben a tanintézményben, és hát akarva, akaratlanul, ráadásul még közös napokon is tanítunk, állandóan úgymond így egymásba botlunk, és akkor gyakorlatilag a zenei dolgokat nagyon alaposan átbeszélve, az iskolai rendezvényeken mindig szoktunk dolgozni, tehát viszonylag sok időt töltünk el, így, hogy egymással játszunk, és hát sokszor meghívjuk egymás lemezeire, koncertjeire közreműködni, szóval ez nagyon tartós zenei barátságnak lehet tekinteni.
0: Ez a Harmonia Jazz udvar, ez mekkora embertömeg befogadására képes?
1: Egy nagyon érdekes helység, ez gyakorlatilag a zeneiskolának egy hátsó udvara, ami nagyon szépen műpázsittal meg van csinálva, kvázi egy ilyen rendezvény helységre, viszont nem nagy. Tehát körülbelül 80-100 ember tud kényelmesen elhelyezkedni, csak van egy nagyon érdekes dolog, hogy amikor üres, és nincs ott senki ez a hátsó udvaron, akkor picinek néz ki. Amikor meg sok ember van ott, akkor meg rendesen a sok ember megnagyítja ott a térélményt. Szóval nagyon érdekes. Nagyon jó hangulata van, ennyit tudok így, és hát remélem, hogy most is ez így lesz.
0: Alapvetően akusztikus hangszereken játszotok. Itt szükség van-e bárhol hangosításra?
1: Igen, szükség van, és nem tudom pontosan a hangosító berendezések márka nevét, de azt tudom, hogy nagyon trendés, nagyon szépen szólóan ki tudja hangsúlyozni a hangosítás az akusztikus hangszereknek a hangzását. Tehát viszonylag majdnem, hogy úgy szólna, mint hogyha a teljesen élőben játszanánk erősítés nélkül.
0: Zoli, egyetlen kérdésre maradt még időnk, hogy milyen zenét válasszunk bármelyik formációból, vagy inkább a saját szerzeményeid közül ajánlasz egyet, szabad a gazda.
1: Egy felvételt tudnék javasolni, amit a triómmal vettünk föl, és azon a Stummer Márton működik közre gitáron, mint vendégművész. Az egy könnyed keringő, az a címe.

0: Olá Dezső zongorista, zeneszerző, most vasárnap a Várkert Bazár öntőház udvarán lép fel, zenekari koncertet adva. Az Olá Dezső Vibraton Kvartett és a Budapesti Filharmoniai Társaság zenekarának előadásában szólal meg este 7:30-tól a koncert, melynek címe Zenében szabadon. Olá Dezsőt kérdezem, van nagyon izgalmas része is ennek a koncertnek, egy új darabbal is készül, sok mindent fogsz mondani.
1: Általában a legtöbb ilyen invitációban minden zeneszerző előadó ezt szokta mondani, de ez tényleg egy ilyen kuriózum jellegű dolog lesz, ugyanis megszólalnak Bartók művek az eredeti verzióban, és emellett megszólalnak a mi általunk készített reflektációk ezekre a művekre. Itt lesz ataka megszólalás, lesz együtt megszólalás. Több más mellett azért kezdtünk el Bartók művek feldolgozásával foglalkozni, mert rengeteg népzenei tematikán keresztül közelebb tudtuk hozni az embereket az improvizáció megszeretéséhez. Ezen kívül úgy gondolom, hogy európai jazzzenészként feladatunk ugye ezzel a kultúrával foglalkozni. Tehát lesz egy ilyen szekciója ennek a koncertnek, ahol Bartók 15 parasztdal, román népi táncok és más reflexiók elhangoznak, szimfonikus zenekarra közösen, csak szimfonikus zenekar, csak jazz kvartett. A koncert második felét pedig a Midnight Sketches című új darabom fogja kitölteni, ami alapvetően egy európai klasszikus zenén alapuló muzsika, egy nagyon pici népzenei háttérrel, és minden dallam, ritmus olyan gyökérből fakad, ami a szimfonikus zenekarnak is egy anyanyelvi játékszintje, és a jazz kvartettnek is, tehát ez egy olyan közös fénytöréspont, ahol nagyon természetesen tudunk együtt játszani. Ezen kívül a szerepek nem olyanok, mint egy, fogalmazunk így, átlagos jazz kombó és szimfonikus zenekar találkozásánál, hogy a jazzzenészek, idézőjelben mondom ezt, brillíroznak, és a klasszikus zenészek hosszú tartott hangokat játszanak például. Hanem ebben a kontextusban nagyon figyeltem arra, hogy a jazz kvartett hangszerelése is már annyira komplex, és idézőjelben sokrétű és dús, hogy tulajdonképpen csak ezt ki kellett nagyítani a szimfonikus zenekarra. Tehát a szimfonikus zenekar nem játszik más hangokat, vagy többet, mint mi, ellenben mi sem. Tehát maga a zenei nyelv is ilyen, és a hangszerelés is. Szerintem majd még Vida Bernadett karmesterrel tartogatunk mi meglepetéseket is a közönséggel valamilyen közös kooperációra. Az öntőház udvara az egy igazán kreatív művészeti tér. Nagyon remélem, hogy egy igazán izgalmas, feltöltő estét fogunk majd együtt eltölteni a közönséggel.
0: Az elmondásod alapján nem feltétlenül lesz az új darabodnál lehetőség improvizációra.
1: Az improvizációs részekkel együtt, tehát lesz lehetőség improvizálni, körülbelül olyan 15 perc, 17, valahogy így fog ez így zajlani.
0: Egy részes, két részes lesz?
1: Egy sessionben fogunk játszani, körülbelül ilyen 50 perc lesz az egész koncert, és aztán majd meglátjuk, hogy mik lesznek még a ráadások utána.
0: Már a koncert elején beszáll a Filharmoniai Társaság zenekara, vagy először csak az Olá Dezső Vibraton Kvartett játszik?
1: Végig együtt játszunk, vagy külön-külön, vagy teljesen együtt. A zenekar tagjai Pecek Lakatos András, Olá Péter és Szaniszló Rihárd. Ugye most már egy jó ideje mi együtt dolgozunk, és külön-külön sem kell a fiúkat bemutatni, hiszen nemzetközi hírű zenészek. Ez egy kisebb csomópontja lesz a mi közös együttműködésünknek, hiszen játszottunk már együtt kamarazenekarral, különböző zeneszerző versenyeken díjazottak voltak a kompozíciók, amiket nekik írtam, játszottunk nagyon jó fesztiválokon, és most, hogy az, hogy egy szimfonikus zenekarral is egy ilyen produkciót bemutathatunk, ez egy ilyen kisebb csomópont az életünkben, és hát nagyon remélem, hogy majd ennek a sikerén felbozdulva, mert mi most nagyon sokat természetesen, mint minden koncertért megteszünk, hogy sikeres legyen. Reméljük, hogy majd más ajtók is kinyílnak előttünk, és már szimfonikus zenekarokkal is a jövőben majd tudunk együtt kooperálni.
0: Mit válasszunk zenének? Egy Bartók műre reflektáló műved, vagy egy korábbi szerzeményedből idézzünk?
1: Én úgy emlékszem, hogy talán még a Covid idején az Anima Muzicé kamarazenekarral rögzítettünk saját kompozíciókat, a Bartok Rádió stúdiójában, úgyhogy ebből a koncertből ajánlanék egyet önöknek. Nagy szeretettel.

0: Megjelent Simon Géza Gábor legújabb könyve, akire azt hiszem az a legjobb, ha azt mondom, hogy jazz zene történész, hiszen most is egy olyan kötet látott napvilágot, ami mondhatom, hogy egy élet munkájának az eredménye, hiszen ahogy előzetes beszélgetésünkben elmondtad, már több mint 60 éve foglalkozol azzal, hogy magyar jazz zenészek életét kutatod, és most ez került egy nagyszerű kötetbe, 369 életrajzot tartalmaz. Miért döntöttél úgy, hogy ezt most jelenteted meg, hiszen ez akár évente is több névvel is majd sajnos bővülni fog?
1: A kérdés az jogos, és tulajdonképpen jó 10 esztendeje már komolyabban készültem arra, hogy egy ilyen kötet legyen, mert 15-16-ban volt a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban egy magyar jazz történeti kiállítás, ami rendkívül gyorsan kellett, hogy megszülessen, és ebből kifolyólag csak egy vékonyabb füzetke jelenhetett meg hozzá, de akkor már kiderült, hogy nagyon sok olyan zenészünk van, és nem zenészünk, és ez nagyon fontos, akikről most már ideje lenne legalább egy-egy oldalas életrajzokat megadni, hogy mikor, hol születtek, meddig éltek, merre tevékenykedtek, milyen zenekarokban dolgoztak, netán milyen felvételeik jelentek meg, milyen kottáik. Ugye korábban csak mindig arról beszéltek, hogy jazzmuzsikusok. A jazzmuzsikusok körül forog az egész világ, és sajnos az egész világon ez egy tendencia, hogy elsősorban a jazz muzsikusokról szólnak a kötetek és a jazz történetek is. Én viszont itt ezt az egészet talán a világon elsőként felborítottam, mert azt mondom, hogy a háttéremberek nélkül egyszerűen nincsen jazz muzsika. Mert ha 1905-ben nincsen olyan magyar hanglemezgyáros, aki hangfelvételeket ad ki a korai magyar elő jazzesekkel, akkor ma nem tudjuk őket besorolni, hogy valóban olyan jellegű zenét játszottak, vagy nem. Történtek ugye kotta kiadások, korai és későbbi magyar festőművészek, grafikusok csináltak először kotta borítókat, később LP borítókat, urambocsá lemez címkéket, ugye még a 78-as hordulatú Shellac lemezek címkét, ami hát rendkívül különleges, és ezekből a dolgokból aztán néhány ebbe a kötetbe bele is került. Most én nagyon jól érzékeltem azt a pályafutásom során, ami ugye hát majdnem ez a 62 esztendő egyfolytában, hiszen majdnem az első pillanattól kezdve már szerencsém volt publikálni. 67-ben kezdtem a Magyar Rádiónál éppen külsőzni, és tartott 30 esztendőn keresztül, utána meg Magyar Ifjúság, Magyar Nemzet, Népszava, Népszabadság, és még vagy 50 hazai és külföldi lap. És én azt érzékeltem mindig, hogy valahogy van egy nagyszerű hangmérnök mondjuk, és arról a hangmérnökről a lehető legritkább esetben van szó. Holott, ha ő nem jó hangmérnök, és erre tudnék saját gyakorlatomból is példát mondani, hiszen hangmérnökösködtem is, hogy egészen profi hangmérnökök, akik egyébként nagyon otthon vannak a saját stúdiójukba, valahogy nem tudták megfelelően megcsinálni a jazzmuzsikusokkal a hangfelvételt, és akkor nekem, aki a producer voltam, akkor oda mentem, és beállítottam a dolgokat, és hajrá. Nyilvánvalóan, tehát azokat a hangmérnököket, vagy aki egyúttal volt hangmérnök is, meg mondjuk jazzdobos, vagy ugyan amellett mondjuk még tervezett valamit, és abból élt tulajdonképpen. Egyáltalában, hogyha visszanézünk a 950 előtti magyar jazz történetre mindenek előtt, akkor abban az időben az embereknek általában két diplomájuk volt. Egy zenei diploma, meg egy valami mérnöki diploma, esetleg elment bankárnak az illető, és abból megélt a főállásból, és mellette szinte hobbiból zenélt, ami nyilván azért elég nehezen egészítette ki egymást, hiszen ha valaki mondjuk egy bankba dolgozott, akkor nem biztos, hogy el tudott menni egy külföldi turnéra. 2-3-4 hónapra mondjuk 1920-as években Dániába, Németországba, és így tovább. De ezt valahogy nagy ügyesen ki tudták lavírozni, és így a másodállás, az soha nem lehetett tudni, hogy melyik a második tulajdonképpen. Mert egy időben volt, amikor a zenélésből élt, a másik időben mondjuk ért bankárként, vagy dohánytőzsdésként, vagy egyebekként.
0: nem mondtuk el, hogy pontosan mi a címe ennek a kötetnek, tehát interdisziplináris enciklopédia. Én úgy gondolom, hogy azért ezt a címet is egy picit meg kéne magyarázni.
1: Hát az interdisziplináris mindenképp azért lett, amiről próbálok vázlatot tenni, hogy itt arról van szó, hogy mindenki kerüljön bele ebbe a kötetbe, aki valamilyen fajta formában a magyar jazzre járult. Tehát volt zené,

0: egy lemezgyárnak lesz, a Dacapo lemezgyárnak az egyik vezető embere, az európai, a németországi filiálét ő alapítja meg, eljön Magyarországra, megcsinálja a magyar céget, és a magyar cég pedig elkészíti az első magyar ragtime felvételeket. Tehát egy Szűcsből lett lemezgyáros, lemezkiadó, producer, nevezők, aminek akarjuk, és ennyiben interdisziplináris az ő tevékenysége.
1: Simon Géza Gábor szavai után különlegességként szóljon a Lili Reg, a Budapest Ragtime Jazz Band Jazz Hungaricum albumát.

Egyéb koncertek: a Heidrich Roland and the Abstract a BMC Opus Jazz Klubban lép fel, a Jazz Juniors szintén a Budapest Jazz Klubban koncertezik, Lengyelországból érkeznek a fiatal fiúk, ez a Vaj az Afrokando formációval lép fel a BMC Opus Jazz Klubban 29-én. A Kellene kis kert évadnyitó koncertjét a Vojnovics Huszár Villa kertjében tartja vasárnap 18 órától. Jövő hét szerdán pedig a Bágyi Balázs New Quartet játszik a BMC Opus Jazz Klubban.

0: Köszönöm a figyelmüket, a Jazz Mozaik szerkesztőjét, Fellegi Lénárdot hallották.
1: Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonhárom óra 55 perc. Híreink következnek.
2: A szerkesztő Gál Andrea nevében is köszönti Önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek, aki részt vett az utóbbi hetek megfeszített munkájában. Legalább 2 magyar állampolgár is eltűnt a nepáli villámáradásokban, közölte a külügyminisztérium sajtóosztálya a Kossuth Rádió megkeresésére. Tájékoztatásuk szerint nem zárható ki, hogy további magyarok is érintettek lehetnek. A magyar konzuli szolgálat a nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri. Nepálban az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradásokban csaknem 160 ember vesztette életét, 400 turista, köztük 291 külföldi állampolgár tűnt el. A mentési munkálatok jelenleg is nagy erőkkel zajlanak. A független hatóságoknak kell vizsgálniuk az új külügy által feltárt visszaéléseket, erről írt közösségi oldalán a külügyminiszter. Orbán Anita emlékeztetett, nemrég feljelentést tettek a Szijjártó Péter vezette külügyminisztériumban történt lélegeztetőgép beszerzésekkel kapcsolatban. Hozzátette, az előző rendszer visszaéléseinek elszámoltatását az új kormány jogállami keretek között hajtja végre, és ez időbe telik. A debreceni akkumulátorgyár 3 üzemében is felfüggesztették a próbagyártást, miután fokozott nikkel terhelést mutattak ki 9 dolgozó szervezetében. A vegyipari szakszervezetek szövetsége szerint a folyamatos ellenőrzések és nem a bírságok kiszabása garantálhatja a dolgozók egészségét. A Kettle közleményében azt írta, még keresik a nikkel terhelés forrását. Meghalt Nádas Péter Kossuth és József Attila díjas író. A modern magyar irodalom meghatározó alakja volt, több tucat önálló kötet szerzője. A Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja, 2000 óta a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, 2006 óta a Berlini Művészeti Akadémia tagja volt. Nádas Péter 83 éves volt. Holnap már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem várható. Helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Kedves hallgatóim, üdvözlöm Önöket a Nocturno különleges éjszakai komoly zenei utazásán. Munkatársaim Katona Márta és Mátyus Ottó, most, amikor a világ lassan álomba merül, engedjük, hogy a zene átjárja kicsit a csendet. 6 órán át ismert és kevéssé ismert zeneszerzők műveit hallhatják, nagyszerű előadók tolmácsolásában. A dallamok simogatják az érzékeket és segítenek elengedni a nap fáradalmait. Johann Sebastian Bach az 572-es jegyzékszámú G-dur fantáziát orgonára írta, de most a Bázeli Capricornus Consort előadásában hallgatjuk meg.

Bach G-dur fantáziáját a bázeli Capricornius konszort játszotta, vezényelt Bárci Péter. Chopin G-moll balladáját játszom most Zbigniew Raubó. Chopin 4 balladát komponált, a G-moll különösen szép dallamos témáival és mesés színezetével. Schumann azt mondta, hogy Chopin egyik legszebb műve.

Chopin G-moll balladáját Zbigniew Raubó játszotta. Csodálatos zene, Ráillich Schumann szép mondása, aki úgy nyilatkozott Chopinről, illetve a zenéjéről, hogy olyan, mint egy ágyú virágokkal borítva. Kaspar Förster dialógus kantátája következik, Dulcis Amor Jézus.

Kaspar Förster dialógus kantátáját Olga Pazicsnik, Marta Boberska és az Il Tempo barokk együttes előadásában hallottuk. Rjadov a 20. század elején három zenekari mesét is komponált. Az első az orosz népmesék boszorkányáról, Baba Jagáról szól, a második az elvarázsolt tó. Ezt hallgatjuk meg.

Jadov tündérmesét hallottuk, az Elvarázsolt Tó című zenekari költeményt a Bergeni Filharmonikus zenekar adta elő. Muszaszki azt írta, Jadov még konzervatóriumi növendék, igazi tehetség, könnyed, mesterkéletlen, talpra esett, friss. Kodály Zoltán adagiója következik.

Kodály Zoltán adagioját Manuel Hofer és Eliezer Bateson játszotta. Ez a mű a zeneszerző korai alkotó korszakának egyik jelentős darabja. Előre vetíti Kodály későbbi mélyen humanista zenei gondolkodását, többféle hangszeren is játsszák. Tomás de Manga a zeneműve következik, a nyári szellő.

Nyári szellő, Thomas de Manga kompozícióját Andrea Collé, Maria Wildhaber és Sara Ferry játszotta. Most Grieg G-moll kvartettjét hallgatjuk meg. Grieg nem szerette az intézményes életet, az iskolába kerülve lázadozott és több szökési kísérlete volt. Ott gúnyolták a zenei próbálkozásai miatt.

Edvard Grieg gémolkvartettjét az Enge Gorvonos négyes adta elő. Grieg imádta a hazáját, a népzenét, és rengeteg miniatűrt komponált. A klasszikus, főleg romantikus északi szerzők nagy része pedig Németországban tanult. Csuma Mendoza hatása figyelhető meg náluk. Ari Dutilleux szonatinája következik.

Ari Dütiő szonatináját Ivica Gabrisova Enzingerova és Matej Frabel játszotta. Ez a komponista a Párizsi konzervatóáron tanult Claude Debussy, Maurice Ravel, Albert Roussel és Arthur Honegger lelkes híve volt. Franciaországból Angliába megyünk, Benjamin Britten opusz 31-es szerenádját hallgatjuk meg.

Benjamin Britten szerenádját Benjamin Butterfield, James Somerville és a Manitoba kamara zenekar adta elő, vezényelt Simon Stratfield. Számos színpadi műve mellett a komponista nagyszabású alkotónak bizonyult a szóló vokális zene közegében is a modern angol dalirodalmat gazdagította. 2 óra van.

Az Oaklandi Filharmonikus Zenekar hangversenye következik, amelyen Lawrence Reynes vezényelt. Elsőként Becsi Smetana az Eladott mennyasszony című remek operájának nyitánya hangzott el. Smetana nagyon későn, 19 éves korában kezdett hivatásszerűen zenét tanulni. Liszt támogatásával egy prágai zeneiskola élére került, aztán Svédországban vezette a Göteborgi Filharmonikusok zenekarát. Aztán végleg Prágában telepedett le, mint kórus karnagyi zenekritikus. A Cseh Nemzeti Színház karmestere volt, 1866-ban mutatták be az Eladott mennyasszonyt, és ez a zeneszerzőt világhírűvé tette.